Lássuk, miről is lesz ma szó. Félmilliárd forintból újult meg Vésztő könyvtárának is otthont adó épülete. Jótékonysági bált rendezett a Békés Csabai Czvak József Technikum. A független alkotók munkáiból nyílt kiállítás a Békési Galériában. Befejeződött egy mintegy fél milliárd forint Európai Uniós támogatásból megvalósult épületfejlesztés Vésztőn. A beruházás során a városközpontban álló több emeletes ingatlant korszerűsítették és átalakították. Az épület első emeletén 1973 óta működik a városi könyvtár, a második emelet korábban kihasználatlan területein pedig új közösség és olvasói tereket alakítottak ki. A fejlesztés részeként folyóirat olvasó, olvasóterem, kutatószoba és egy 50-60 főbe fogadására alkalmas előadóterem is helyet kapott az épületben. A könyvtár akadálymentes megközelítését lift beépítésével biztosították, így a szolgáltatások a korábbinál több látogató számára válhatnak könnyebben elérhetővé. Az épület lapos tetős részén zöld tetőt és közösségi teraszt is kialakítottak, amelyek tovább bővítik az ingatlan használati lehetőségeit. A beruházás nem csak az épület belső terét érintette, a környezetét is rendezték, és a zöld felületek szintén megújították. A fejlesztés célja, hogy a korábban kevésbé hasznosított helységek korszerűbb funkciókat kapjanak, és a könyvtár mellett további közösségi, kulturális és tanulási lehetőségek álljanak a helyiek rendelkezésére. Az ünnepélyes szalagátvágáson Karakos Anikó, Vésztő független polgármester arról beszélt, hogy a könyvtár működéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzése még hátra van. Erre a célra szintén pályázatot nyújtottak be. A városvezető tájékoztatása szerint a könyvtár visszaköltözésére várhatóan fél év múlva nyílhat lehetőség, vagyis a felújított épület teljes körű használatba vétele további előkészületeket igényel. A több mint 6000 lakosú település önkormányzata a terület és település fejlesztési operatív program plusz keretéből nyert el a beruházáshoz szükséges uniós támogatást. A fejlesztéshez a város további 78 millió forint saját forrást biztosított. A beruházás befejezésével az épület megújult, a könyv tehát teljes visszatéréséhez azonban még szükség van a tervezett eszközbeszerzésre és az ehhez kapcsolódó további lépésekre. Megtelt péntek este a Csaba Park nagy rendezvény csarnoka, a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Czvak József Technikum és Szakképzőiskolájának alapítványi jótékonysági báján. A kereskedelmi vendéglátóipari és idegenforgalmi szakképzési alapítvány rendezvénye már a térség egyik meghatározó vendéglátós eseményévé vált. Az est középpontjában ezúttal is a közösség ereje, a szakmai összefogás és a diákok támogatása állt. A rendezvény különlegessége, hogy a vendégek fogadásától a vacsora elkészítésén át, a terem díszítéséig számos feladatot az iskola tanulói végeznek el oktatóik irányításával. Havasi Istvánné az alapítvány kuratóriumának elnök elmondta, hogy a szervezetet Békés Csaba vendéglátó vállalkozásai hozták létre még az előző évezredben. Céljuk az iskola tanulóinak segítése, a technikai feltételek javítása, a hátrányos helyzetű diákok támogatása, valamint a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók szakmai és tanulmányi versenyeken való részvétele. Segítése. Hangsúlyozta, hogy a bál előkészületeiben gyakorlatilag az iskola teljes közössége részt vett, így a rendezvény a diákok felkészültségének és gyakorlati tudásának bemutatására is lehetőséget adott. Az est fővédnöke Ásós Géza volt, aki szerint különösen fontos, hogy azok, akiknek lehetőségük van rá, támogassák a fiatalokat. A nehéz helyzetben lévő diákoknak ugyanis már a mindennapi iskolába járás is kihívást jelenthet. A Békési Kira vendéglő tulajdon tulajdonosa is, szakácsom, a fővédnökség mellett étellel is hozzájárult a rendezvényhez. A vendégek a vendéglő kínálatából ismert fogásokkal is találkozhattak, a korábbi években népszerű töltött káposzta mellett ezúttal pacal is került az asztalra. Az iskola névadó partnerének képviseletében Ekei Bolya Mária, a CVAK igazgatója is méltatta a kezdeményezést. Rámutatott, hogy a tanulók a vendéglátás, a kereskedelem, a kreatív képzések és az élelmiszeripar területén megszerzett tudás a rendezvény megszervezése és lebonyolítása során a gyakorlatban is kamatoztathatják. Az alapítvány másik fontos támogatója a CVAK Unikum NRT, amely rendszeresen hozzájárul az iskola korszerű oktatási eszközeinek beszerzéséhez. A bár az intézmény egykori diákja is visszatértek. Bodóczi István, aki korábban a Keri diák polgármestere is volt, 4 éven át tanult az iskolában. Elmondta, örömmel találkozik újra korábbi tanáraival és ismerőseivel, és felidézi diák évei emlékeit.
mit. Az országgyűlési képviselő szerint az összefogás és az összetartás már az ő tanuló éveiben is meghatározó értéke volt az intézménynek. Különösen örömtelinek tartja, hogy közel 20 év elteltével is ugyanezt tapasztalja. A tanárok és a diákok közösen dolgoznak a BÁL sikeréért. Az est ismét megmutatta, hogy az iskola közössége a vállalkozók és a támogatók összefogásával a jótékonyság és a szakmai értékteremtés egyszerre kaphat szerepet.

0: A Független Alkotók Művészet és Művelődési Egyesület tagjainak munkáiból nyílt kiállítás pénteken a Békési Galéria dísztermében. A tálaton több mint 30 alkotás kapott helyet, amelyek különböző technikákon és művészeti látásmódokon keresztül mutatják be az egyesület tagjainak munkásságát. A több évtizedes múltra visszatekintő közösség a rendszerváltást követően alakult meg, kezdetben Ifjúsági Művészet és Művelődési Egyesület néven. Tagjai között a kultúra különböző területei iránt érdeklődők, köztük színészek, diákok, képzőművészek és angol nyelvet oktatók is voltak. Az egyesület kezdetben több szekcióban működött, teret adva a sokszínű művészet és kulturális tevékenységeknek. A közösség képzőművész tagjai eltérő utakon jutottak el az alkotáshoz. Voltak, akik autodidakta módon fejlesztették tudásukat, mások művészeti tanulmányokat folytattak, közülük többen rajztanárként is dolgoztak. Ez a sokszínűség a kiállításon is megmutatkozik. A festmények mellett textilmunkák és tűzzománcok is láthatók. Dr. Szabó Julianna, a Független Alkotók Művészet és Művelődési Egyesület elnöke a megnyitón arról beszélt, hogy az alkotás lehetőséget ad valami új létrehozására, az elkészült művek bemutatása pedig külön öröm az alkotók számára. Hozzátette, hogy az egyesület az évek során több helyszínen is kiállíthatta munkáit, a Békési Galéria pedig már több alkalommal adott otthont a közösség tálatainak. A tálaton elsősorban festmények dominálnak, köztük portrék, tájképek és csendéletek. A Békés megyei alkotók különböző stílusokat és művészeti irányzatokat képviselnek, a kiállítás összeállításakor pedig arra törekedtek, hogy minél teljesebben megmutassák ezt a változatosságot. A tálat november 6-áig tekinthető meg a Békési Galériában előzetes telefonos bejelentkezést követően. A Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft. Közzétette a szombati lomtalanítás legfontosabb adatait. A munkálatok reggel 6 órakor kezdődtek, a feladatok ellátásában pedig 7 kukásautó és 3 platós jármű vett részt. A kukásautók összesen 14, a platós kocsik pedig 27 fordulót tettek meg, és valamennyi alkalommal megtelve szállították el a kihelyezett lomokat. A nap mérlege összesen 74.140 kg, vagyis több mint 74 tonna elszállított hulladék lett. A közüzemi társaság szakemberei ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy a lakosok helyenként rendkívül nagyméretű lomtárgyakat helyeztek ki. Ezek mozgatása és elszállítása jelentősen lassította a munkavégzést. A lomtalanítás azonban még nem ért véget. A héten Gyula Dénesmajor város részét is érinti a szolgáltatás. Emellett azokat a lakosokat is felkeresik a házhoz menő lomtalanítás keretében, akikhez a szombati munkálatok során nem jutottak el. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: A hagyományos szilvalekvár főzést is megismerték a békés óvodások. 25 fiatal mesélt Mátyás királyról a Gyulai várban. Finnország boldogságának titka volt a Békés Csabai előadás témája. Évszázados gasztronómiai hagyományt elevenített fel a napokban a Békési Kisgazdakör. A szervezet székházában ismét megrendezték a hagyományos szilvanapot, amelynek középpontjában a szilvalekvár főzés, a hagyományőrzés és a régi szokások továbbadása állt. Tarkovács István, a Békési Kisgazdakör elnök elmondta, hogy a szilvaünnepet évadzáró programként szervezték meg. Kiemelt céljuk, hogy a következő generációk is megismerik azokat a gasztronómiai hagyományokat, amelyek hosszú időn keresztül a helyi közösségek mindennapjainak részét képezték. A rendezvényre több óvodai csoportot is meghívtak. A Csillagfürt Református Óvoda, Aranyalma csoportja műsorral készült, emellett a Korona utcai óvoda nagy csoportosai és a Hunyadi téri óvoda egyik csoportja is részt vett a programon. A gyermekek így közelebbről is megismerhették a szilva feldolgozását és a hagyományos lekvárfőzés folyamatát. A szervezők arra is felhívták a figyelmet, hogy a szilva a békési térség jellegzetes gyümölcse, amely sokféleképpen felhasználható. Fogyasztható frissen aszalva a süteményekben, gombóc vagy lekvárként is. A hagyományos szilvalekvár természetes alapanyagokból, tartósítószer hozzáadása nélkül készülhet, megfelelő tárolás mellett pedig hosszú ideig eltartható. A délelőtti programot az óvodások fellépése mellett Ruth Erika és Bíró József műsora színesítette. A gyermekeket túrós és lekváros palacsintával, valamint tával is megvendégelték. Higely László pedig citera bemutatót tartott. A szilvanap részeként megrendezték a 6. szilvás házi sütemények versenyét is. A zsűri elnök elnöke Pruhászka Béla, olimpiai aranyérmes Venez díjas mesterszakács volt. Munkáját Mucsiné Fodor Hajnalka cukrászmester és Dehenné Hoffmann Tünde, a kisgazdakör társelnöke segítette. Miközben a résztvevők a süteményeket értékelték, a frissen elkészült szévalekvárt üvegekbe töltötték, majd dunszt alá tették. A rendezvény egyszerre nyújtott betekintést a hagyományos élelmiszerkészítésbe, és teremtett alkalmat arra, hogy a régi tudás a fiatalabb korosztályokhoz is eljusson. 18. alkalommal rendezték meg a Mátyás király Békés megyei monda és mesemondó versenyt a Gyulai vár lovak termében. A megmérettetésen 25 fiatal vett részt, akik két korcsoportban mutatták be a híres uralkodóhoz kapcsolódó történeteket. A kezdetben városi szintű verseny az évek során a növekvő érdeklődésnek köszönhetően megyei rendezvényé fejlődött. Az idei alkalomra Békés megye 13 településéről érkeztek gyermekek, akik 4. és 5. osztályos kategóriákban álltak a szakmai zsűri elé. Niedermayer Hermina, a Gyulai Mogyorósi János Városi Könyvtár gyermekkönyvtáros elmondta, hogy a verseny középpontjában Mátyás király áll, akinek alakjához számos magyar monda és mese kapcsolódik. Az uralkodó és családja Gyulához is kötődik, így a helyszín különösen illeszkedik a rendezvény témájához. A szervezők célja, hogy minél több gyermeket ösztönözzenek a mesélésre, a magyar nyelv ápolására, valamint a népi történetek megismerésére és továbbadására. A szereplése mellett fejlesztheti a fiatalok előadó készségét, önbizalmát és közönség előtti fellépését is. A produkciókat több tagú szakmai zsűri értékelte. Harangozó Imre zsűri elnök kiemelte, hogy a Mátyás királyhoz kapcsolódó történetek egyik fontos üzenete az igazságosság. Az értékelés során különösen figyeltek arra, mennyire hitelesen, természetesen és saját előadásmódjukat kialakítva tudják a gyermekek elmesélni a kiválasztott történetet. A zsűri elnök több mint 10 éve vesz részt a verseny értékelésében, tapasztalatai szerint pedig a fiatalok évről évre felkészültebben állnak a közönség elé.

0: Finnország már 9. éve vezeti a világ legboldogabb országainak rangsorát. De mit is jelent valójában a boldogság, és milyen társadalmi értékek járulnak hozzá a finnek elégedettségéhez? Ezekre a kérdésekre is választ kaphattak az érdeklődők a napokban Békés Csabán, ahol Lukács Dániel, a budapesti finn nagykövetség tanácsadója tartott előadást. A program a Békés Csabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor technikumának Finnországgal kialakított szakmai kapcsolatához is kötődött. Az együttműködés 2024-ben kezdődött, amikor egy finnországi autószerelő csapat érkezett tanári kísérettel a Békés Csabai intézménybe. A látogatásból később kölcsönös szakmai kapcsolat alakult ki. A finn és a magyar diákok egyaránt részt vesznek mobilitási programokban, a pedagógusok számára pedig szakmai látogatásokra is lehetőség nyílik. Az előadás idején 6 Békés Csabai tanuló éppen a finnországi Poriban teljesítette egy hónapos szakmai gyakorlatát. Mihály Finné Lackó Mónika igazgatóhelyettes szerint a diákok különösen nagyra értékelték a műhelyek korszerű felszereltségét és a környezetvédelemre fordított figyelmet. Az autószerelő tanulók például a kipufogó gáz elszívására szolgáló berendezéseket és az olajkezelés modern megoldásait emelték ki. A finn oktatásban a tanulói önállóság is fontos szerepet kap. A diákok gyakran videók segítségével ismerik meg a munkafolyamatokat, önállóan próbálják megoldani a feladatokat, és akkor kérnek segítséget, ha elakadnak. Ez lehetőséget ad arra, hogy saját tempójukban fejlődjenek. Lukács Dániel előadásának központi témája a finn boldogság mögött álló szemlélet volt. Mint elmondta, a rangsorban szereplő boldogság nem feltétlenül állandó jó kedvet jelent, sokkal inkább az élettel való általános elégedettséget. Ennek egyik fontos alapja a bizalom. A finnek bíznak egymásban és az intézményekben, a kölcsönös bizalom pedig nagyobb biztonságérzetet teremthet a társadalomban. Szó esett a hibázás elfogadásáról is. Finnországban külön kezdeményezés hívja fel a figyelmet arra, hogy a kudarc a tanulás és a fejlődés természetes része lehet. Az előadó szerint ez az oktatásban, a vállalkozásokban és az innovációban egyaránt fontos, hiszen a tökéletességtől való félelem sokszor már a próbálkozást is megakadályozza. A Békés Csabai program részvevői így nem csak a finn szakképzés tapasztalatairól, hanem az északi ország társadalmi szemléletéről és az elégedettebb élet lehetséges feltételeiről is többet megtudhattak. Harmadik alkalommal adott otthon Gyula magyar onkometabolikus és onkodiabetológiai továbbképzésnek és konferenciának. A háromnapos világviszonylatban is egyedülálló tudományos tanácskozásra több száz vendéget váltak, a résztvevő közel 60 előadást hallgathattak meg. A konferenciát szervező dr. Benhegyi Róbert, a Magyar Onkodiabetológiai Egyesület elnöke kiemelte. Azt szeretné elérni, hogy az orvosi gondolkodásban is egyre nagyobb szerepet kapjon ez az új tudományág. Holisztikus szemléletével ugyanis olyan első látásra egymástól távol eső területeket kapcsol össze, amelyek közös célja a betegek gyógyítása és egészségének megőrzése. Hozzátette, már a következő konferencia jelmondata is körvonalazódott benne, és pozitív visszajelzésnek tartja, hogy évről évre egyre több neves szakember érkezik Gyulára. A harmadik alkalomra minden eddiginél többen jelentkeztek. Professzor dr. Márk László, a Békés megyei központi kórház Pándi Kálmán tagkórházának kardiológus főorvos arról beszélt, hogy örömmel vesz részt már harmadik alkalommal előadóként a tanácskozáson. Megfogalmazása szerint a rendezvény országos hírűvé nőtte ki magát, és a szakemberek minden alkalommal sokat tanulhatnak egymástól. A konferencián a hazai és a nemzetközi orvostudomány meghatározó képviselői vettek részt. A középpontban a daganatos betegségek, a cukorbetegség és az anyagcsere folyamatok összefüggései, valamint a legújabb diagnosztikai és terápiás lehetőségek álltak. Professzor dr. Wagner Róbert, a Düsseldorfi Egyetem endokrinológiai osztályának vezetője hangsúlyozta, a témák a lakosság széles körét érintik, ezért fontos, hogy minél több szakmai fórumon beszéljenek róluk. A háromnapos továbbképzésen a különböző szakterületek képviselői megoszthatták egymással tapasztalataikat és tudásukat. Bódai Ádám kutatómérnök szerint a közel 60 előadás lehetőséget adott arra, hogy a résztvevők megismerjék egymás szakmai munkáját és új ismeretekkel gazdagodjanak. A konferencia vasárnap ért véget Gyulán.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Én Mikó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Megyeri Horváth Gábor Barcsai Díjas festőművész lesz, aki festészetében visszatért a klasszikus mesterek technikáihoz és alkotói filozófiájához. Vallja, hogy a művészet megjobbít minket. Realista kompozícióiban újra gondolja a valóságot, a barokk cselekményfeldolgozás és a Caravaggio-i fény-árnyék dramatizálás segítségével. A művész őszintén vall élete nehézségeiről, örömeiről és a művészet szépségéről. Tartsanak velünk!

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Mitykó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Mai vendégem 20 éve diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, ahol festőművész, illetve rajzművészettörténet tanár szakos diplomát szerzett. 20 éve a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja. Diplomaszerzés után díszleteket festett a Madách Színháznak. Honvágya volt, ezért úgy döntött, hogy hazaköltözik. 2005 óta a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium tanára. Festészetét a barokk mozgalmasság és a caravaggiói fény-árnyék ellentét dramatizálása jellemzi. Vendégem Megyeri Horváth Gábor, Barcsai Díjas festőművész. Elárulhatjuk a kedves hallgatóknak, hogy mindketten Hold utcai gyerekek voltunk, és bizonyos fokig azok is maradunk, kis időbeli eltéréssel, de együtt nőttünk fel Mezőmegyeren. Mit jelent neked Csabainak lenni, és mit jelent Mezőmegyer? Utóbbi nevét a nevedben is hordozod, beavatnál engem is a hallgatókat, hogy mi ennek a története?
3: Szia Gyuri, üdvözlöm a hallgatókat. Hát igen, ez a Mezőmegyer, ez a gyerekkorunk színhelye volt, és az is marad a lelkemben a legszebb hely, amíg élek. Mondjuk ennek ellenére elég drámai, hogy kerültünk ide, mert az én nagyszüleim és a dédszüleim azok Csaló közből Nagymegyerről telepítették át őket 1948-ba Mezőmegyerre. Egy nagyon gazdag, kutyabőrös nemesi család volt a miénk, és hát ugye magyarnak vallották magukat, és hát így ekkoriban ugye ezt tudjuk a történelemből, hogy bevagonírozták őket, és több hónap után ide szállították, és itt tulajdonképpen újra kellett kezdeni teljesen az életüket. És ez engem így, ugye nagyszüleim mindig meséltek erről a történelmi időről, és hogy micsoda gyötrelem és fájdalom volt az számukra. És ez mindig érdekelt, hogy akkor hol vannak a gyökereink, és mai napig is pont tavaly vittem el a lányomat is megmutatni, hogy honnan származunk. És hát tulajdonképpen számomra az emberi méltóságuk, a szívóságuk az ragadott magával, hogy képesek voltak talpra állni. És így nekem Mezőmegyer az a mai napig tényleg így az otthonom lesz, bár már nem lakok ott, sőt sajnos a tavalyi évben meghaltak a szüleim is, és el kellett adni a szülői házat is. De Békés Csaba is ugye az a város, ahol ugye általános iskoláimat végeztem, és innen kerültem vissza Szegedre, ahol igazából megszülettem. Tehát én nem Csabán születtem, hanem Szegeden.
2: Te miután megszülettél, már Mezőmegyeren nevelkedtél, vagy volt?
3: Nem, az a helyzet, hogy én nem tudtam megszületni. Békéscsabán édesanyámnak, amikor velem volt olyan 4 hónapos terhes, akkor kiderült, hogy egy nagy daganat nőtt a méhére, és akkor azonnal mondták az orvosok, hogy azonnal el kell vetetni, és csoda, hogyha túl fogja így is élni, és el kell venni a magzatot, meg mindent, és az édesanyám valahogy nem értette ezt az egészet, mert ő azt mondta, hogy ő neki már pedig fia fog születni. És teljesen bolondnak nézte a család, meg a orvosok is, és hát akkor javasolt, hát Szegeden volt egy professzor, a Kovács Lajos professzor úr, akivel egyébként később volt szerencsém találkozni is, és ő mondta, hogy megpróbálhatjuk, egy nagyon-nagyon nagy kísérlet lesz, és nem valószínű, hogy túl fogjuk élni egyáltalán. És hát tulajdonképpen én akkoriban a szaklapokban is megjelent, mert 5 hónapos voltam, amikor felnyitották édesanyámat, és eltávolították ezt a gyerekfej nagyságú daganatot a hasából, és közben én akkor ott voltam, akkor láttam meg először a napvilágot, és utána összevoltak, sikerült a műtét, jó 20 órás műtét volt, és utána 9 hónapra rá meg mesterségesen így tulajdonképpen császármetszéssel megszülesztettek, és hát túléltük.
2: Hála az égnek. De hát akkor ezek szerint ez egyáltalán nem volt könnyű a világra való érkezésed.
3: Nem, és ezért ugye Szegeden tudták ezt akkoriban a 70-es évek végén ezt megoldani, és őt ott is nagyon nehezen. De hát tulajdonképpen így kétszer születtem meg.
2: Később aztán visszakerültél Szegedre, hiszen a középiskolát azt ott végezted, a Tömörkényben.
3: Így van.
2: Tanultál.
3: Igen, 93 és 97 között a híres, neves művészeti gimnáziumban, a Tömörkényben végeztem.
2: És akkor ez egyértelmű is volt, amikor a Tömörkényben leérettségiztél, hogy te képzőművészetet fogsz tanulni, tehát maradsz ezen a pályán.
3: Én amióta eszemet tudom, fogalmam nincs honnan, nekem mindig úgy festő akartam lenni. Tehát nem volt úgy nagyon kép a falon. A 10 éves körül lehettem, amikor megtaláltam a padláson, ugye minden gyerek kutat a padláson és csodákat keres, és akkor találtam egy gyönyörű vázlatkönyvet, és csodálatos női portrék voltak benne, fantasztikusan végigrajzolt hajszálonként, rajzolt hajakkal, frizurákkal, és kiderült, hogy az édesapámnak a...
2: Pont ezt akartam kérdezni. Voltak. Mert hogy ugye édesapád fodrászmester volt,
3: igen.
2: És hát én magam is láttam néhány rajzát, hiszen megmutattad. Látszódott, hogy ez nem csak egy egyszerű, realisztikus ábrázolás, hanem annál azért több, amit igen. Végül a frizurák alkotásában tudott kiélni, te pedig képzőművészet irányába fordultál. Nyilvánvaló, hogy akkor azért van egy ilyen örökség, vagy van egyfajta örökség.
3: Igen, meg hát én nem tudom, mostanában egyre jobban úgy vagyok, hogy mindenkinek van valami küldetése. Itt ezen a földön, aztán valakinek előbb-később jön, nekem ez adatot, mondom, fogalmam nincsen honnan, 3-4 éves koromra emlékszem, hogy én már akkor tudtam, hogy nekem valami, pedig nagyon csúnyán rajzoltam gyerekkoromban, pálcika embereket, de valahogy egy elhivatottságom volt, és ez a robbanás, ez 10 évesen, amikor megtaláltam el ezeket a rajzokat, akkor indult, hogy hoppá, tudom, hogy mit kell csinálnom ténylegesen, és utána azóta ugye iskolákba végeztem is rendesen.
2: A budapesti évek, a képzőművészeti egyetem mit adott neked? Tehát mennyiben nyilvánvaló, hogy kinyílt ugye számodra a világ, de ahhoz képest, hogy milyen közösségben éltél a Tömörkényben, mennyire volt váltás ez, hogy Szegedről Budapestre?
3: Igen, hát Szeged akkoriban, meg hát még előtte is tényleg egy ilyen reneszánsz műhely volt. És akik mai napig is tömörkényesek, tehát itt már most volt, talán azt hiszem, hogy jól emlékszem, a 70 éves lesz az iskola, még az öreg Szalai Ferenc mester, aki Szőnyi tanítványa volt, nekem ő volt még a mesterem, ő tanított minket, tehát olyan szellemiségben get kaptunk, hogy hiába van differencia 30 év korkülönbségű művészek között, tehát én is a Szulcsék mesterrel, aki 20 évvel idősebb nálam, tömörkényesek voltunk, tudjuk, kész, és összetartunk. Tehát egy fantasztikus műhely hangulat volt, és mindenki ebből táplálkozik, tényleg úgy, mint a reneszánsz műhelyekben. Az alatt a 4 év alatt megtanultuk a szakmának nem csak az alapjait, hanem a szellemiségét, a lendületét, hihetetlen barátságok szövődtek, hihetetlen megszállottsággal dolgoztunk, és tulajdonképpen egy iszonyatosan komoly szakmai felkészültséget kaptunk.
2: Innen eredeztethető az a barokk, illetve hát reneszánsz barokk, sőt, ugye akkor a manierizmust is említhetjük.
3: Igen.
2: Az a fajta mozgalmasság, ami a cselekményekben tetten érhető a festményeidben.
3: Igen. Nálunk tehát tényleg a klasszikus akadémiai stúdiumokat tanultuk, anatómiát, perspektívát, minden, ami a szakma. És ezt később is biztos be lehet pótolni, meg be is pótolják, de amikor így szinte gyerekkorban belívódik az emberbe, ez nagyon jó. És hát tényleg valahol álmodozunk arról a korról, hogy milyen jó lehetett, persze tudjuk, hogy azért akkor is voltak elég durva és nehéz dolgok, de nyilván egy zárt sziget volt így a Tömörkény, és az eredeti kérdésedre visszatérve, amikor ugye belecsöppen az ember egy budapesti magyar képzőművészeti főiskolába, és kinyílik a világ, akkor jön rá, hogy hoppá, hát hol is élünk, mi is van, és csak úgy kapkodja az ember a fejét, de az is nagyon kell, hogy jól összezavarodjon.
2: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Megyeri Horváth Gábor Barcsay Díjas festőművésszel, akitől megtudhatjuk, egykori egyetemi közösségével milyen új irányzatot hozott a képzőművészetbe, és hogyan jutottak el a Magyar Nemzeti Galériába.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Képzeld el, elég sok barátságod is alakult.
3: Igen, igen.
2: Amiből aztán gyakorlatilag egy szakmai csoport is képződött, ez a Szenzária társaság.
3: Így van, így van. Igazából a képzőn így a 90-es évek végén a kezdett úgy éreztük kifulladni az absztrakt vonulat. Ugye itt már volt egy úgymond Free SF idézőjelben, már 90-ben a rendszerváltás kor megtörtént ez. Szegedi Moszákék indították diákok, meg hát persze külső tényezők is benne voltak, nagy mesterváltások voltak. Szegény Patai mester, ugye a Szekkó festő, templom festő, Patai László, aki ugye a Jaminai templomot is festette, ő anatómia professzor volt ott, és mert nem kapott elég szavazatot, illetve kapott sokat, de ő úgy gondolt, hogy ha mégsem tökéletes mindenkinek, akkor inkább feláll és elmegy. Milyen jó döntött, mert templomokat festett. Viszont jött egy új generáció, egy új mesterek, más szellemiséget hoztak, ami nagyon jó volt és nagyon friss a főiskolának, viszont mi, a mi generációnk úgy éreztük, hogy ez kezd kifulladni. Az a mindent szabad.
2: Tehát már eltávolodtatok az absztrakttól.
3: Igen, igen. És összefogtunk, illetve nem is fogtunk össze, mindenki csinálta maga dolgát, csak visszanyúltunk nem csak a figurális festészethez, hanem visszanyúltunk a nagy elődökhöz
2: tehát
3: is.
2: Tehát a nagy klasszikusokhoz.
3: Igen, igen.
2: Sőt, ha jól tudom, akkor Tiziano ecset kezeléséig is.
3: Hát igen, igen, Tiziano műhelyre volt kiírva, hogy ez a híres mondat, ez a Michelangelo rajztudását, Tiziano szíveit, ugye ez a meg hát ez a Szenzária csoport is elnevezés is innen indult. Tulajdonképpen mindannyian elkezdtük festeni a magunk figurális képeit, és egymás felfedezve összefogtunk, és hoztunk létre egy egyesületet, és így nagy kiállításokat szerveztünk, amire odafigyeltek a művészettörténészek is, és hát a Magyar Nemzeti Galériában volt egy hatalmas nagy kiállításunk, majd később több belföldi, hazai, illetve külföldi kiállításon is, ahol nem csak a régieket, a Ferenci Károlyokat, tehát a magyar tradíciót foglaltuk össze, hanem a jelenkori művészetet is. És fantasztikus volt átlátni a magyar figurális festészetnek egy 100 éves ívét, mondjuk a nagybányaiaktól egészen Csernuson át napjainkig, hogy mi is ez a festészet, és reflektáltunk az Időn túl című kiállításunkra.
2: Gyakorlatilag egy mondhatjuk, hogy új konzervatív festészet irányt hoztatok.
3: Igen, igen, a Stúrsz János kiválóan
2: el
3: is nevezte neokonzervatívusnak, így van, hogy radikálisan neokonzervatív.
2: Ő írta a műértő cikket.
3: Így van, így van. Így.
2: Mert hogy ugye ott is szerepeltetek, tehát nagyon hamar, nagyon sikeressé váltatok.
3: Igen, igen, igen.
2: Maga a Szenzária társaság most is működik. Miért alakult úgy, hogy aztán te már nem állítottál ki?
3: Ja, hazajöttem diploma után egy pár évvel, 2005-2006-ba véglegesen Békés Csabára. Nekem úgy elég volt a budapesti légkör, elég volt.
2: Túl intenzív volt.
3: Az intenzivitása is, igen, a taposása is. Nagyon jól mondta Lajkó Félix, hogyha Pesten élnék, akkor már rég nem élnék. és tényleg ez nekem, hogy megmondom, ez őszintén becsömörlöttem rettentően, és nagyon vártam a nyugalomra és a csendre, és én nagyon jó, hogy hazakerültem, utána nem, annyi dolgom lett itt is, hogy nem nagyon tudtam visszajárni a gyűlésekre, kiállításokra, és akkor úgy beszéltük, hogy akkor innentől kezdve hagyjuk. És akkor így ilyen kicsit ilyen magányos farkas lettem, vagy illetve oroszlán az, hogy akkor magányos oroszlán, de nem is baj, mert nekem ez a valahogy a lételemem, hogy én szeretek magányban dolgozni.
2: Ezeket az alapokat, amiket magadévá tettél, tehát akár a barokk cselekményábrázolást, vagy a Caravaggio-i fényárnyék dramatizálást, ezeket aztán a legkülönbözőbb témákban kezdted el használni. Mondjuk, hogy itthon tovább értél, beértél, számos sorozatot készítettél itt az elmúlt 20 évben, és számos kiállításod is megvalósult ezekből. Hogy érzed, mondjuk, hogyha annak idején maradtál volna Budapesten, akkor ezeket az impressziókat, ezeket megkaptad-e volna, illetve ez a fajta fejlődés a festészetedben, a művészetedben, ez végre ment volna, hogyha mondjuk Budapesten maradsz, vagy ha esetleg külföldre mész, hiszen a festészet nyelve az nemzetközi. Egy jó festőművészre mindenhol igény van, nyugaton ugye a fizetség is megfelelő.
3: Bejártuk mi Európát, nagyon sokat kirándultunk, el is mentünk tanulmányutakra Angliába, Londonban a nagy múzeumokat végignéztük, na, számomra Hollandia, az Amsterdam, Haarlem, Haga óriási hatással volt. Nagyon szeretem Olaszországot, Firenzét kifejezetten, volt szerencsém a Vatikánt is bejárni, úgyhogy járogattunk mi jobbra-balra. Hát ez a ha, hogy mi lett volna.
2: De a megtelepedés az nem foglalkoztatott.
3: Nem tudni, ez igazából. Én egyre jobban úgy érzem, párhuzamos világok vannak. Az ember dönthet a szabad akaratából, hogy melyik útra tér. Édesanyám aggódva nézte ezt, hogy én hazajövök. Mert tényleg úgymond én 20, nagyon fiatalon kerültem a képzőművészeti főiskolára. 23-4 éves volt, amikor diplomáztam, és őt úgy is volt, hogy ott maradok tanítani. A mesterem szerette volna, hogyha tanársegédjel maradjak, de nem úgy alakult, nem arra kellett menjen a sorsom. Lehet, hogy ha okosabb vagyok, vagy jobban döntök, jobban odafigyelek bizonyos dolgokra, akkor máshogy alakul a karrierem, de akkor más ügyekkel kellett volna vesződni, kiindulni. Nincsenek véletlenek, úgy érzem.
2: De így gyakorlatilag a művészetedben azt tudtad megvalósítani, amit téged foglalkoztatott.
3: Ami engem foglalkoztatott.
2: Tehát így tudtál igazán önmagad lenni, igen. És akkor itt tudtál igazán
3: nem érdekelnek a trendek, nem érdekelnek a divatok, ahogy a zenében is megfigyeled, hogy most így egyébként Presser Pici bácsi mondta, milyen jól, amikor mentek, nem tudom, nem nézek tévét, csak 20 év ezek a show műsorok, és akkor a fiatalok mekkora sztárok lettek, és mondta, hogy jaj, de kár, most vigyázzatok, mert ez lehet, hogy csak 2 napig tart, vagy 2 hétig, és akkor utána mekkora bukás lesz a vége. Nem, ez egy hosszú távlatú szakma. És nem csak az, tehát a művészetek eleve egy hosszú távlatú szakma, rettentő kemény szívóság kell hozzá, akaraterő, akkor is csinálod, amikor már senki nem hisz benne, meg te sem, pláne, és nem adod föl. És én nekem ehhez nem éreztem azt, hogy nekem a csillogás szükséges volt, úgyhogy 7 évig kisállítottam. Nagyon ritkán állítok ki, most az utóbbi időben elég sűrű volt ugye a program, sőt lehetne még sűrűbb is, de tudatosan nem vállaltam kiállításokat, még volt külföldön is, meg Magyarországon belül is, de ez, én inkább ezt a művészetet egy életszemléletnek gondolom egyre jobban.
2: És most már ugye meg is van hozzá az a gazdag képanyag, amiből elvben bármikor kiállíthatnál. Sok kiállítás meg is valósult, ahogy mondtad itt az elmúlt időszakban. Most azonban egy másik téma kezdett foglalkoztatni. A múlt, a gyerekkor egyre erősebben van jelen a művészetedben. Szép emlékek, mozdulatok és hangulatok köszönnek vissza ezekben a művekben, ahogy édesanyád meri a levest a vasárnapi családi ebédnél, vagy édesapád, illetve nagyapád hajat vág az egykori fodrász üzletében. Ahogy beszéltük róla, hogy sajnos már mind elmentek, de a festmények által mégis köztünk maradtak. A közeljövőben tervezett kiállításod is nekik állít emléket, mely az örökség címet fogja viselni. Hogy élted meg ezt az alkotási folyamatot? Tehát ezekből a szép emlékekből, illetve magából, a hiányból hogyan lesz végül műalkotás?
3: Igazából az idő, mint probléma foglalkoztatott mindig is. Már gyerekkoromban, sőt majd a diploma munkám is hasonló dologról szólt, hogy mi ez az időmúlása, mert hát ugye a művészettörténet tanárként is ugye jól átlátja az ember az íveit, a változását a társadalomnak és a kultúrának, és mi az, ami marad, mi az, ami nem. És én is eljutottam ahhoz a pillanathoz egy olyan 5 évvel ezelőtt, amikor hát közelíthet, hogy 40 éves leszek, és akkor mi lesz, hogy lesz, meg mi történt eddig, és akkor úgy gondoltam, hogy feltódultak bennem, azt össze kéne foglalni azt a dolgot, hogy mi is történt eddig az életemben, végülis már majdnem eljutottam, hogy a feléig talán ennek az emberi öltőnek, az emberi életnek, és előkeresgéltem a emlékeimet, a élményeimet, de ez egy nagyon mély folyamat volt, tehát hogy nagyon szerettem gyerekkorom óta nézegetni a régi fényképeket. A nagyszüleim képeit, az édesapám nagyon sokat fotózott. Ezek minden, ilyen fényképek mindenütt vannak családokban, És elkezdtem feldolgozni ezeket a képeket, meg élményeket. De én mondom, ez nekem egy épülő, öngyógyító folyamat volt.
2: A mi családunk története, de bárkié lehetne. Évszázadnyi családtörténet Megyeri Horváth Gábor olajfestményein. Rövidesen folytatjuk beszélgetésünket a Barcsay Díjas festőművésszel, akit a felmenői mellett a technikai fejlődés és az ember kapcsolata is foglalkoztat.

0: nem is a kép a lényeges számomra nagyon sok esetben, hanem az üzenete, vagy pedig az, hogy miért is készül el egy tulajdonképpen egy műtárgy, amire semmi szükség nincsen. De mégis, ugye, hogy
1: tehát mondták, az alkotási folyamat.
0: Az alkotási folyamat a lényeg, és így alakult ez a sorozat. Tehát önképp 5 éven keresztül festettem, és utána ide-oda ugrándoztam az időbe, a nagyszülők, dédszülők története, a mi történetünk, a mi családunk története, és eljutottam mellett a lányomnak a történetét is, és egy körülbelül 100 évet felülelő történelmet festettem meg így képeken, ami a mi családunk története, de bárki lehetne, hiszen nagyon hasonlóak a család emberi történetek, pláne itt Magyarországon. És ugye volt Szegeden, Kassán kiállításom ebből, és nagyon örültem, hogy pláne az idősebb, de még a 30-as generáció is rácsodálkozott, hogy tényleg náluk is hasonló volt egy családi ebéd. De nagyon bagatell témák ezek nagyon sok esetben, vagy egy disznótor, vagy pedig egy szánkózás, tehát én mondhatni akár gicses témák is lehetnének, nagyon banálisak. Viszont pont az az emberség, az a kordokumentum jelenik meg ezeken a képeken, ami elmúlt. És ráadásul mikor múlt el? 2020 márciusával, amikor megtiltották, hogy kapcsolatban legyél a családtagoddal, amikor megtiltották azt, hogy megöleld a szerettedet, mert te leszel az
1: ő. Ez egy nagyon szomorú és nehéz.
0: Ez egy drasztikus. És ez megy tovább, és ezt folytattam egy új sorozattal, a transzumánnal.
1: Áruljuk el akkor a kedves hallgatóknak, hogy az Emléktöredékek volt az a sorozat, amit csináltál 5 évig.
0: Igen, ez a családtörténet.
1: És ez a családtörténet, és aztán utána ebből lett a transzumán. Igen. A transzumánban viszont egy érdekes új fejlemény, hogy a mesterséges intelligencia kezdett foglalkoztatni, és gyakorlatilag az olajfestményeiden ezt is megörökítetted. Kérlek, mondd el nekünk, hogyan jött ez?
0: Két vonulat volt már 25 éve, ami foglalkoztat, tehát már a főiskola előtt, sőt már középiskolában ez a családi történet, az emberábrázolás, illetve az emberi test ábrázolása, az akt, mint műfaj, ami ugye a művészet történetében a Willendorfi Vénuszról, az őskortól egészen átszaladgálva Giorgione-ig, Tizianóig sorolhatnánk, ugye végig szalad az emberi test ábrázolása, itt jelen esetben meg a női test ábrázolása a művészeteken, és ez a másik nagy téma, ami engem mindig is érdekelt, ez is volt egy a diplomamunkám 20 évvel ezelőtt, és most is felvettem ezt a fonalat, és hogy egy női test, egy emberi testtel hogy lehet kifejezni a saját mai jelenlegi helyzetünket, és tulajdonképpen a pandémia időszak alatt festettem egy sorozatot, az aminek az a cím, hogy Mi Tangere, az latinul azt jelenti, hogy érints meg. De akkor mi volt? Nem lehet érintkezni, de érints meg, és egy testtel hogy lehet kifejezni a bezártságot, az elzártságot, a magányt, a depressziót, és ez a sorozat innen indult, és ez fejlődött ki, ahogy 3 év alatt láttuk is, hogy mifele vezetett ez az egész történet a transhumanizmus irányába, amikor is minden digitalizálva lesz, minden kameraszkennel figyel majd minket, tulajdonképpen elszakítanak a természettől, és ezek a figuráim a természettel vannak egységben, mint annó a Gaia földanya, illetve láthattuk ugye a Vénuszok ábrázolásokban a művészet történetben a női test a természetben az mindig a földanyát vagy Vénuszt jeleníti meg, és most ez ki van szakítva, illetve egy ilyen léjerként rájön egy modern civilizációs motívumrendszer, és tulajdonképpen ezt próbálom kutatni, keresgélni ezeken a képeken, hogy ez jó van ez így, rendben van ez így, hogy elszakadunk az előző több ezer éves kultúránktól, vagy pedig megőrzünk belőle valamit, és jöhet egy új is természetesen, de hol van a válaszvonal, ez érdekel.
1: Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy a lélektani folyamatok a digitalizációban érnek véget.
0: Így van, és a mesterséges intelligencia is, igen, erről is volt egy nagy beszélgetésünk pár hónapja, hogy mik az előnyei és mik a hátrányai. Tehát a digitalizáció ez egy rettentő jó dolog, nagyon sok mindenben megkönnyíti az életünket, fantasztikus dolgokra ad lehetőséget, de ugyanúgy, mint az atom, ugyanúgy rettentő pusztító is lehet. És mint művészként én ezen gondolkodom, ezt próbálom feldolgozni, és hát így talán összeér az aktábrázolás és az emberi családtörténetek, hogy hol az emberi? Mitől vagyunk emberek? Ezeket a kérdéseket próbálom boncolgatni.
1: Évezredek óta teszik fel a művészek, hogy mitől vagyunk
0: emberek. Mitől vagyunk, igen, kik
1: most
0: vagyunk.
1: Most teljesen más, ugye a mai kortárs környezetben teszed fel.
0: Igen, csak kérdést. Én, igen, és maradok, én megrögzött konzervatívként nem vagyok hajlandó a tradicionális eszközökből kimozdulni. Én ragaszkodok a klasszikus technikákhoz, olajvászon, mert a pontosan a kézművesség jellege is ugyanúgy fontos, a manualitás is fontos, illetve neked a gondolat, a filozófia még fontosabb talán.
1: Most, hogyha ezt a mesterséges intelligenciára reflektáló sorozatot, ugye a transhumant nem említjük, hanem korábbi műveidet nézzük, tekintjük, felmerül bennem azért az a kérdés is, hogy te mennyire érzed magad kortárs művésznek, és ezt azért kérdezem, mert a festményeid sokszor olyanok, amelyek akár egy 100 évvel ezelőtti korba is jól behelyezhetőek. A realista ábrázolásnak azokat az elemeit használod, amik mondjuk 100 éve is megvoltak, illetve nyilvánvaló hozzáteszed a saját benső énedet, és azt a metafizikai jelenlétet, azt a valóság felettiséget, amitől kialakul egy nagyon különleges, realista ábrázolás. Mennyire érezted mondjuk a korábbi sorozataidat kortársnak?
0: Szőnyi István mondta egyszer, hogy valahol, hogy senki nem tudja magát kivonni a saját kora hatása alól. De volt egy nagyon jó példa, a Fám Iggeren esete, aki akkor legnagyobb hamisítója volt az 1920-as években, és ő Fermert hamisított. Véletlenetesen profin és mindenkit becsapott, akit lehetett, az összes műértőt, műkritikust, becsüst. És ő később a 40-es évek után bukott le, bár szinte majdnem, hogy ő adta fel magát, hogy azokat ő hamisította. És érdekes, hogyha most megnézzük a mai szemünkkel azokat a 20-as évekbeli hamisítványokat, abszolút ott van rajta 20-as évek. Nem tudta kivonni. Tehát én hiába akarnék barokk képet festeni, nem tudnék. Nem. Képtelen igen, vagyok. Mert a jelenkorban élek, és a jelen problémái, dolgai hatnak rám. Senki nem tud kibújni. És itt benne van minden. A illatok, az ízek, a zene, a technika, az hat ránk minden irányban, nem beszélve a föld mozgásáról, a bolygók állásáról. Minden kihatással van. Ugye van az a szép gondolat, hogyha egy pillangó megrebenti a szárnyát Japánba, az lehet, hogy Amerikában földrengést okoz. Az életünk rendszerekből áll, és kapcsolatrendszerekből, emberrel, hogy viselkeztem, milyen hangulatban kelsz fel az ágyból. Milyen érzéseket vetítesz a másik irányába, hogyha negatívakat, akkor nyilván vissza fogod kapni, te is a pozitívokat, akkor azt is. Ezek sokkal fontosabbak számomra. És én úgy érzem, hogy ma a világunk egy nagyon-nagyon erősen kezd egy ezoterikus irányban, mármint szó pozitív értelmében megvilágosodni. Egy nagyon nagy ébredésnek is lehetünk tanúi, amikor az emberek igenis jobban odafigyelnek a belső igazságokra.
2: Rövid szünetet követően folytatjuk a beszélgetésünket Megyeri Horváth Gábor Barcsay Díjas festőművésszel, inspirációról, díjakról, az X generáció útkereséséről és az örökség átadásáról.

0: és még több. Sport Rádió.
1: Az a fajta metafizikai lét, amit a festményeiden láthatunk, az szintén ebből táplálkozik?
2: Igen, mert én mondom, úgy gondolom, hogy a maga a tárgya egy képnek az, az persze lehet érdekes, de ahogy meg van csinálva, ahogy komponálva van, ahogy hangsúlyokat teszel, ugye a zenében is, az tud igazán hatni a nézőre, és hogy a művész hova irányítja a figyelmet. Természetesen ezen belül még a témája az még jobban tud az ember lelkéig, gondolatáig nyúlni. De igen, egyfajta metafizikai kérdéseket teszek föl, az a híres Gogené, mik vagyunk, miért vagyunk, hová megyünk, kérdések érdekelnek, tehát az időnek a problematikája, illetve az embernek a dolga ezen a földön, és hát nyilván ezek korlenyomatok is, amiket leteszek, aztán majd az idő eldönti, hogy mi maradt meg.
1: Meg a művészet történészek, mert ugye ők még azok, akik utólag értékelik.
2: Persze, meg a nagyon sok jó műgyűjtő, akik befektetnek egy-egy műtárgyba, és akkor azok hogy tudnak gondoskodni.

0: az nyilván jól esik mindig is egybe, hogy egy színésznek is a tapsát, hogy néznek ki, hogyha lejátsz a darabot, amire hónapokig készült, aztán a végén taps nélkül távozna a közönség, az jól esik, kell, persze.
1: Hogy élted meg azt, amikor a képzőn végeztél, és megkaptad a Barcsai díjat, illetve ugyanebben az évben Óvári László emlékgyűrűt is?
0: Igen, meg még volt még egy jó pár díja, az egy jó év volt, igen, hát nagyon jól esett, persze, hát a munka gyümölcse, dolgoztam is rengeteget, és éjjel-nappal kutattam, kerestem, dolgoztam, és hát így jól esett persze akkor, hogy minden egyszerre elismeréssel díjazta az egyetem, meg a különböző alapítványok a munkámat.
1: A Megyeri Horváth nevet viseled, Megyeri művész nevet vetted fel. Ennek mi volt a története? Ha jól tudom, akkor többen voltatok,
0: igen,
1: Horváth
0: volt,
1: Gáborok a képzőn,
0: ketten,
1: az évfolyamotokon.
0: Ketten voltunk, igen, az évfolyamunkon Horváth Gáborok, miskolci Gábor barátom, szegény, 34 évesen meg is halt, és így, hát így ketten voltunk, és akkor úgy anatómián is úgy kellett külön írnunk a nevünket, hogy én a Békés Csaba, ő a Miskolci, és akkor beszéltük is, hogy ő is vesz fel nevet, az édesanyja nevét, de aztán mivel én voltam a fiatalabb, nekem én meg már ragaszkodtam már gyerekkorom óta ez a névhez, és akkor így eldőlt a dolog. És érdekes egyébként ez is egy kicsit ilyen metafizikus, ezotérikus történet, hogy én 2000-ben vettem fel ezt a nevet hivatalosan, és úgymond felvállalva a családomnak így a sorsát, és meg is változott az életem. Tehát végig kellett mennem egy csomó poklon, amiken ők is keresztül mentek az új névvel. Ezt már mástól is hallottam, nagyon sok beszámolót, meg hírességek is meséltek ilyenekről, hogy amikor nevet változtattak, hogy így kifordult az életük. És én úgy érzem, hogy olyan jó 20 évbe tellett az, hogy én végigmentem a családom történetét, én magam is megéltem nagyon sok nehézséget, viszont ugye van ez a mondás, hogy aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni, viszont onnan fel kell jönni. És sikerült onnan lemenni, följönni, és talán van ez a örökölt sors, vagy az, hogy a családi traumákat, nálunk például a kitelepítés, az, hogy elvesztettek mindent, ha ez ugye nem tudja feldolgozni, ez generációkon keresztül hat, ugyanúgy, mint a Bibliában is, hogy akár heted íziglen is besül az átok, ha csak nem lesz az, aki lemegy a mélyére és fel nem jön. És én most úgy érzem, hogy a több generáció után most az nekem sikerült ezt átívelni, ezért is volt egy megtisztító folyamat, például ez a családtörténet, de tehát meg kifesteni, például amikor a szüleim tavaly évben meghaltak, és el kellett búcsúzni a családi háztól is, akkor megfestettem a apám kertje sorozatot, és egy gyönyörű kertünk volt, és tódult belőlem az összes illat, emlék, és ki kellett festenem magamból. Egy nagyon jó terápia, egyébként javaslom mindenkinek, nem muszáj ez művésznek lennie.
1: És én, aki ismertem édesapád kertjét, ugyanezeket érzem, amikor nézem ezeket a festményeket. Tehát ezek az illatok, ezek a pillanatok, fák, a virágok, a hangulat, az teljesen átjön.
0: Igen, igen, igen. És ezekben nincs semmi varázslat, és egyre jobban azt érzem, hogy nagyon sok embernek egyre nagyobb igénye van arra, hogy jobban a saját lelkére, a világ történéseire, mozgatórugójára ráhangolódjon. Nekünk művészeknek nyilván az a feladatunk, hogy ehhez hozzásegítsük az embereket, hogy ezt megérezzék, hogy bennük is ott van. Egy szép zenét hallgat az ember, egy jó zenét, egy katartikus zenét, vagy egy színdarabot, az megmozgatja. Ugye ettől katarzis. Megjobbít minket. Megette a fenne azt a művészetet, ami már nem erről szól. Én úgy érzem, hogy a racionalitás korában vagyunk, és igenis most már egy olyan erővel hat ez, hogy ez kiöli belőlünk az emberit. Ezért van nagy szükség, igenis, az emberi mi voltunkat hangsúlyozni. És én ezen vagyok. Tudom, hogy ára szembe úszok, de nem is nagyon tudok másképp.
1: Figurális művészetben alkott. Mit jelent számodra az absztrakt művészet, illetve az avantgárd?
0: Jackson Pollock ilyen szépen elmondta, hogy a 40-es évek, ugye második világháború kataklizmája után, meg közben után,

0: Hogy fejezze ki azt, hogy rádióhullámok? Hogy fejezze ki azt, hogy repülő atombomba? Hát az absztrakt expresszionizmus ugye belső szenvedélyekről szólt. A belső erőknek a tombolásáról és érzékenységéről, de egészen a navajó indiánoknak a megszentelt földrítusáig.
1: Említetted Pollock művészetét, merítesz inspirációkat az avantgárdból?
0: Természetesen, hogy nagyon szeretem Pollockot. Diákjaimnak szoktam is vetíteni az Ed Harris filmet róla. És hát persze nagyon, rengeteg tárháza van a művészetnek, tehát azért izgalmas a művészet története, hogy egyes társadalmak hogy ragadták meg a saját korukat. Én most pont ebben vagyok én is, hogy tudom megragadni azt, ami elmúlt, ami jó, most van, most pont ebben vagyok. Egyébként a mi generációnk, ez az utolsó X-es generációk vagyunk, szerintem nagyon jól mondta egy szobrászbarátom, hogy a senki földje generáció. De mi voltunk, ugye még éltünk a kommunizmus alatt, de aztán jött a rendszerváltás, amiben ugyanúgy bele kellett szokni, utána jött a 21. század, és annak körületei, a technikai fejlődés, úgyhogy pont egy ilyen határmesdjén mozgunk, a mi generációnk, és keressük is a helyünket. Egy nagyon éles határ van, ami volt, meg ami lesz. Se kettő között ingadozunk. Én úgy érzem, hogy nekünk azért kötelességünk az örökséget, amit kaptunk, azt továbbadni.
1: Legyen így, és azt kívánom, hogy minél tovább tudd ezt az örökséget továbbadni. A vendégünk Megyeri Horváth Gábor Barcsai Díjas festőművész volt. Gabi, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm.

0: és még több.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Egyedi Horváth Gábor, Barcsay Díjas festőművésszel hallhattak egy beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
3: A Körös Hírcentrum hírei.
4: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Alapvetően kedvezőnek tartja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a kata és a vagyonadó átalakításának kormányzati irányát, de további egyeztetéseket sürget. A szervezet üdvözli, hogy a kisvállalkozók újra számlázhatnak cégeknek, és 22 millió forintra emelkedik a bevételi határ. Ugyanakkor arra figyelmeztet, a magasabb közterhek csalódást kelthetnek a korábbi rendszert visszavárókban. Azt javasolják, hogy a cégek felé történő számlázás után fizetendő 15%-os többletadó egy része emelje a katások társadalombiztosítási és nyugdíj alapját. Békés megállapodással lezárultak a Magyarország ellen indított európai perek a korábban kiszabott parlamenti tiszteletdíj levonások ügyében, tájékoztatott Forsoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke. Az Emberi Jogok Európai Bírósága jóváhagyta a Tordai Bence és Jakab Péter ügyében hozott egyességet, így a további perköltségek elkerülése érdekében az állam megtéríti az érintett képviselők korábban elvont járandóságát. A házelnök jelezte, a túlzó mértékű szankciók megelőzésére kezdeményezik az országgyűlésről szóló törvény módosítását is. A Bicskei Gyermekotthon elítélt igazgatójának a korábbi eljárásokban feltártnál jóval több áldozata lehetett, Gyurkó Szilvia szerint. A gyermekvédelmi államtitkár azt is bejelentette, hogy a kormány 1 milliárd forintos jóvátételi alapot hoz létre a bántalmazott fiatalok jogi, pszichológiai és lakhatási támogatására. Egyre nagyobb számban szaporodik a magyar erdőkben az Észak-Amerikából származó mosómedve, a Huron Ökológiai Kutatóközpont tájékoztatása szerint. Az európai természetes környezetben inváziós fajnak számító emlős rendkívül jó alkalmazkodó képességgel és mindennevű életmóddal rendelkezik, tartós megtelepedése és terjedése pedig már az őshonos hazai állatfajok populációit is veszélyezteti.
3: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: 6 óra már el is múlt, csodaszép csütörtök reggelt kívánok itt a Start Rádió, ma is sok zenével és persze még többel. Jó reggelt és jó ébredezést kívánok a hét utolsó előtti munkanapján, én számítok a hallójáratokra délelőtt 9-ig, és hozom azokat a zenéket, amikkel jobban indul a mai nap is.
1: Sok a zene?
2: Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok itt a Start Rádió. Ébredjünk együtt, nyújtózkodjunk egyet október 15. napján, amikor a Terézek a névnaposok. Rajtuk kívül üdvözlendőek még az Arankák, az Auréliák, a Bedők, a Berények, a Bertramok, a Fortunátok, a Gálosok, a Hedvégek, a Lillék, a Teklák és a Vilmák is.
1: Reggeli Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió. Október 15-e van, a Teréz Aranykák névnapja. Ezen a napon született evangelista Torricelli, itáliai fizikus és matematikus. Ezen a napon látta még meg a napvilágot Friedrich Wilhelm Nietzsche, német idealista filozófus. Ezen a napon született P.G. Wodehouse, angol-amerikai író, de természetesen a mai naphoz köthető még Fábri Zoltán, háromszoros Kossuth-díjas film, színházi rendező, színész, festő születése is. Ő 1917-ben látta meg a világot. Sok a szeret, sok.

0: Jó reggelt kívánok! Itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel a kis pénteki munkanapon is. Jó reggelt, és hát lassacskán jó útnak indulást kívánok. Biztos, hogy jönnek hozzánk friss információk 7 órakor, hamarosan a kettes stúdióba kapcsolok, utána pedig hozom a sok zenét, és most még többet, csak Csaván, a Start Rádióban.
1: Sok a zene, sok a zene.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Az Ukrán Parlament Oktatási Bizottsága egyhangulag elfogadta azt a törvénytervezetet, amely visszaállítja a kárpátaljai magyarok oktatási és nyelvi jogait. Frenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke elmondta, a magyar és ukrán szakértők közös megállapodása alapján készült javaslat elfogadásával nagyrészt visszakapja a közösség a 2017-ben korlátozott jogait. A törvény tisztázza a magyar iskolák státuszát, biztosítja az anyanyelvi oktatást az órákon kívül is, és stabilitást hozhat a kárpátaljai magyar iskola rendszerben. Figyelemelterelő akciónak nevezte a Fidesz a kormány gyermekvédelmi jelentésének nyilvánosságra hozatalát. Az ellenzéki párt nehezményezi, hogy az augusztus végén elkészült dokumentum bemutatásával másfél hónapot várt a kabinet, amivel álláspontjuk szerint Magyar Péter miniszterelnök csupán a saját büntető ügyéről és a tervezett adóemelésekről próbálja elterelni a közfigyelmet. A kormány fő a bicskei gyermekotthon elmúlt két évtizedét feltáró vizsgálat kapcsán úgy fogalmazott, az állam évekig szisztematikusan cserben hagyta a védelmére bízott gyerekeket. Sikeresen lezárult az Országos Mentőszolgálat nagyszabású eszközpark fejlesztési projektje. A helyreállítási és ellenálló képességi terv keretében közel 20 milliárd forint Európai Uniós támogatásból 256 modern mentőgépjárművet, valamint több száz orvostechnikai berendezést, köztük több funkciós defibrillátorokat és EKG-készülékeket állítottak a betegellátás szolgálatába. Egyre nagyobb számban szaporodik a magyar erdőkben az Észak-Amerikából származó mosómedve, a Huron Ökológiai Kutatóközpont tájékoztatása szerint. Az európai természetes környezetben inváziós fajnak számító emlős, rendkívül jó alkalmazkodó képességgel és mindenevű életmóddal rendelkezik, tartós megtelepedése és terjedése pedig már az őshonos hazai állatfajok populációit is veszélyezteti.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, 7 óra is elmúlt már. Nálunk sok zene és most még több a napindítás a gyanánt is. Bízom benne, hogy a csütörtök egy kicsit lendületesebben indulhat már, és én hozhatom a sok-sok jó dalt a szórakoztatás jegyében.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Te mit csinálsz hétvégén?
3: Térkövet nézek.
2: Aha, és hol?
3: Az Aranyi építőanyagnál. Van bemutató faluk, és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
1: Leier Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál.
0: Ahol az őszi felújítás kezdődik.
1: Fedezd fel a Leier Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag.
0: Ahol az ősz, tér és kerítéskövekkel kezdődik.
1: Békés Csaba, Mazán László utca 18.
4: Anya, nekem tényleg szemüveget kell hordanom.
5: Igen, de hidd el, lesz olyan, amitől te fogsz mosolyogni.
6: A gyerekek csak azt a szemüveget szeretik, ami nem ciki, kényelmes, és amit ők választanak. A Meseoptikában türelemmel, nagy választékkal és egy kis varázslattal segítünk megtalálni azt, amire ő is azt mondja.
4: Anya, na ez menő.
6: Meseoptika. Láss tisztán, élj mesésen. Optikamese.hu. Békés Csaba, Andrássy út 29-33.
7: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
8: Drágám, emlékszel, amikor beköltöztünk? Micsoda tinédzser lámúr volt.
9: Nagy szívem, a lámúr már a múlté. Most a glamúr jön.
8: Már megint vásárolni megyünk.
9: Na, október 15, 16, 17. Glamour napok a Színfoltban.
6: Vigyél új színt otthonodba. Színfolt bútor. Békés Csaba, Békési út 46-48.
10: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
11: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
12: Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz!
13: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
14: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Október 14-e és 16-a között a borsodi fél literes dobozos 239 forint, a 2 literes Pepsi Cola 449 forint és az 1 literes étolaj csak 639 forint.
15: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
16: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
17: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Reggel is tart. Music Latte.
1: Start Rádió.

0: kívánok, itt a Start Rádió, mi sok zenét, és persze most még többet játszunk. Nem tudom, hallották-e? Karl Deseyroth, Peter Higman és Georg Nagel megosztva nyerte el a 2026-os fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat az optogenetikával kapcsolatos felfedezéseikért. Higman és Nagel egy egysejtű algában fedezett fel egy fényérzékeny fehérjét, aztán Deseyroth később ezt használta arra, hogy az idegsejteket fény segítségével lehessen aktiválni. Hát nem semmi munka, az fix.
1: Sokat nem, sokat
2: nem.
1: És még több.
2: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Gyengén és erősebben felhős időszakok és területek változnak ma, emellett legalább néhány órás napsütés valószínű. Csapadék nem lesz, az északnyugati szélhelyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reggeli start!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A problémajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Sok a zene?
4: Start Rádió.
0: És még több.
5: Köszönöm, hogy ön most is a Start Rádiót hallgatja. Október 15-e van, a Nemzetközi Fehérbotnap, a Vakok és Gyengéllátók Világnapja. És persze rengeteg érdekes esemény évfordulója. Betlen Gábor erdélyi fejedelem birtokába került a Pozsonyi várban őrzött Szent Korona 1619-ben ezen a napon. Jóval később, 1750-ben ezen a napon indult meg a menetrendszerű postakocsi járat Bécs és Buda között. A kétnapos utat 15 forintért tehette meg az utas, akkoriban ez ilyen két borjú ára volt ám, szóval nem volt olcsó. 1815-ben Bonaparte Napóleon megérkezett a dél-atlanti Szent Ilona szigetre, ahol megkezdte haláláig tartó száműzetését.

0: Sport Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
3: Drágám, emlékszel, amikor beköltöztünk? Micsoda tinédzser lámúr volt.
4: Hagy szívem, a lámúr már a múlté. Most a glamúr jön.
3: Már megint vásárolni megyünk?
4: Na-na, október 15-16-17. Glamúr napok a Színfoltban.
5: Vigyél új szint otthonodba. Színfolt bútor. Békés Csaba, Békési út 46-48.
6: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Október 14-e és 16-a között a borsodi fél literes dobozos 239 forint, a 2 literes Pepsi Cola 449 forint és az 1 literes étolaj csak 639 forint.
7: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
8: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
9: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben.
10: Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
11: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66-443-494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
1: Reklámot hallottak. Reggel is tart. Music Latte.

0: reggelt itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Kicsivel járunk 8 óra előtt. Lassan egyre többen lesznek ott a munkahelyen, nekik bizony kitartást kívánok. A következő órában is sok zene, és most még több. Csak Csabán a Starton.
1: Sok a szem.

8 óra is elmúlt már, itt a Start Rádió, ma is sok zenével és most még többel, rengeteg információval és hasznos hírrel, hogy a csütörtöki munkaidő is jól indulhasson. Én köszönöm szépen, hogy együtt kezdjük ezt a napot is. Jó reggelt kívánok!

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz!
3: Drágám, emlékszel, amikor beköltöztünk? Micsoda tinédzser lámúr volt.
4: Hagyj szívem, a lámúr már a múlté. Most a glamúr jön.
3: Már megint vásárolni megyünk?
4: Na-na, október 15, 16, 17. Glamúr napok a Színfoltban.
5: Vigyél új szint otthonodba. Színfolt bútor. Békés Csaba, Békési út 46-48.
6: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
7: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66-443-494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
8: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hozteszeinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
9: Egy jól elkészített szemüveg több, mint éles látás. Magabiztosságot és kényelmet ad, és azt a csendes, jóleső érzést, hogy minden a helyére került. A Mese Optikában ezért vállalunk a nálunk készült szemüvegekre 100% pénz visszafizetési garanciát, mert a minőség számunkra nem lehet kérdés. Mese Optika. Lásd tisztán, élj mesésen. Optikamese.hu. Békés Csaba, Andrássy út 29-33.
10: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66-333-333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak. Sok a szene.
0: Start Rádió.
1: És még több.

0: Ez a Start Rádió. Ahogy ígértem, azt veszük górcső alá, mivel üzen a testünk, hogy itt az ideje lassítani és pihenni. Az egyik leggyakrabban figyelmen kívül hagyott jel az alvás minőségének romlása. Nyilván van olyan, hogy rosszul alszunk, de hogyha ez a probléma rendszeres, az már egy figyelmeztető jel. Az éjszakai gyakori ébredés, a nehéz elalvás, vagy az, hogy még sok alvás után is fáradtan ébredünk, arra utalhat, hogy a testünk nem kap elegendő pihenőt a regenerálódáshoz. Nyilván lehet, hogy a mindennapokban stresszesek vagyunk, és természetesen hiába alszunk eleget, hogyha nem vagyunk egyensúlyban.
1: Reggel is Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: és még több.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója a Digbuild Kft. A tiszta megoldás.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal.
0: A programajánlót támogatta a Digbuild Kft. A tiszta megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reggeli Start. Music Latte.
3: Start Rádió.

0: Ez a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Azokat a jeleket vizsgálgatjuk ebben az órákban, amellyel a testünk azt üzeni, hogy itt az ideje lassítani. Sokan úgy gondolják, hogy egy-egy érzelmi ingadozás, esetleg a munkában vagy az otthon töltött idő alatt fellépő mentális fáradtság normális dolog. Azonban, ha folyton ingerlékenynek érzi magát, csökken a koncentrációs képesség, vagy gyakran előfordul, hogy apró dolgokon is könnyen megsértődik, mérgelődik, annak bizony súlyos fáradtság állhat a hátterében. Ezek abból fakadnak, hogy nem biztosítunk elegendő időt a felhalmozott stressz feldolgozására és az érzelmi egyensúly visszaállítására.
1: Reggeli Start. Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Hamarosan 9 óra lesz, úgyhogy ezzel én már köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet, de jövök holnap is, reggel 6 órától együtt kezdhetünk.

0: sok zene és még több a Start Rádión indul a napi lazza. A következő két órában együtt rádiózhatunk. Ma is üdv a fedélzeten, a mikrofonnál Bürgé Zsávi. Sok jó zene, hogy vidáman teljen a délelőtt. Ezt ígérhetem mára is egészen délig.
1: Napi lazza. Vedd könnyedén.
2: Start Rádió.
3: Start Rádió.
1: Hú, de lazza.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
4: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
5: Drágám, emlékszel, amikor beköltöztünk? Micsoda tinédzser lámúr volt.
6: Nagy szívem, a lámúr már a múlté. Most a glamúr jön.
5: Már megint vásárolni megyünk?
6: Na-na, október 15-16-17. Glamúr napok a Színfoltban.
7: Vigyél új színt otthonodba. Színfolt bútor. Békés Csaba, Békési út 46-48.
8: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
9: Részletek ácsfa.hu.
8: Tetőt készítünk az álmoknak.
10: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
11: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál, a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630-98-55-798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
12: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
13: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.

0: YouTube-os Stars Radio-n, ez a napi laza. Nézzük, hogy mik történtek az elmúlt évtizedekben, éppen a mai napon. 1750-ben a mai napon történt, hogy megindult a menetrendszerű postakocsi járat Bécs és Buda között. A kétnapos utat 15 forintért, azaz 2 borjú áráért tehette meg az utas egyébként. És 36 éve a mai napon tartják a Nemzetközi Fehérbot napot, a Vakok és Gyengénlátók Világnapját. Erről is fontos megemlékezni.
1: Napi laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilazza szól. Minden nap 10 és 12 óra között húzzuk a jobbnál jobb zenéket, a vidámságot és a hasznos infókat. A következő 60 percben is rádiózzunk együtt, ugyanis az első óránk már is a végéhez ért.
1: Sokat nem, sokat nem. És még több.
2: Start Rádió.

0: Gyuri laza. Vedd könnyedén.
1: Startrádió.
0: Hú, de laza.
2: Sok zene és még több a Start Rádion, folytatódik a napi laza, immár ez a második órája a műsornak, és egészen délig rádiózhatunk együtt ma is az ebédidő kezdeteig. Hozom a lendületet és a jó zenéket ebben az órában is.

0: legtöbb a Start Rádión a napiloza szól, nézzünk rá a következő napok időjárására. Napközben hasonló időre lehet számítani, mint amit az elmúlt pár napban is tapasztaltunk. Egy hideg front okozhat panaszokat, fejfájósabb jellegű panaszokat, 15-16 fokokat mérhetünk napközben, el kell berendezkedni, és felhős lesz felettünk az ég. A hajnalok pedig hűvösek lesznek, költözünk fel jól mindenképpen, most pedig visszadalokhoz az info után.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Sport Rádió.
1: És még több.
2: Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Deja Vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a szájba karakar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal.

igaznak, akkor én ma végre, vagy inkább mégse.

0: sok zene, és még több a Start Rádión, ez a Napilaza. A műsor végéhez értünk, én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. Holnap is jövök, további szép napot kívánok, és jó étvágyat lassan az ebédhez.
1: Sok a szeret.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Köszöntöm Önöket, Gíci Adrien vagyok, 12 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Újabb padot helyeznek ki az élővíz csatornapartján Békéscsabán. Dél-Koreában képviselheti Magyarországot a békéscsabai diák a robotvilágbajnokságon. Több mint 17 ezer virágot ültetnek át Gyulán. Bővítik a kikapcsolódási lehetőségeket a békéscsabai családok egyik kedvelt pihenőhelyénél. Szarvas Péter polgármester tájékoztatása szerint újabb padot helyeznek ki az élővíz csatorna partján, a Fia Géza tér és a Kanális utca közötti híd közelében. A városvezető a közösségi oldalán arról írt, hogy a csatorna környéke sok békéscsabai számára jelent kellemes kikapcsolódási lehetőséget. A part mentén jól esik sétálni, megállni egy rövid időre, beszélgetni vagy egyszerűen csak nézelődni. A környéken már évek óta áll egy pad, amelyet a helyiek rendszeresen használnak. Az elmúlt időszakban több család is jelezte a polgármesternek, hogy érdemes lenne növelni a kihelyezett padok számát, hiszen egyre többen töltik itt a szabadidejüket. A lakosság észrevételekre reagálva ezért újabb ülőhelyet alakítanak ki a területen. A fejlesztés egyszerű, ugyanakkor a mindennapokban is hasznos változást jelentett. Az új pad lehetőséget adhat arra, hogy a sétálók, a környéken élők és a családok kényelmesebben pihenjenek meg a csatornapartján. Az ilyen kisebb fejlesztések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a városi zöld területek és a vízparti sétányok még inkább a közösségi élet és a szabadidő eltöltésének kedvelt helyszíneivé váljanak. Kiemelkedő eredményeket értek el a békéscsabai belvárosi általános iskola és gimnázium, vagyis a Belvár tanulói a Budapesten megrendezett Robotex nemzeti döntőn. A 101 csapat részvételével zajló versenyen Földi Armand szerezte meg az első helyet az U19-es vonal követő kategóriában. Ezzel kivívta a jogot arra, hogy Dél-Koreában a nemzetközi világbajnokságon képviselje Magyarországot. Az iskola robotikai képzése komoly hagyományokra tekint vissza. Óbuf László felkészítő tanár, az intézmény informatika tanára és igazgatóhelyettes elmondta, hogy a 9. és 10. évfolyamon heti 2 órában orientációs képzésként választható a robotika. Az így kialakuló közösségben a 9. osztálytól a 12. tanuló diákok együtt dolgoznak, vegyes csapatokban építik és programozzák a robotokat, miközben egymástól is sokat tanulhatnak. A világbajnoki részvétel lehetőségét megszerző Földi Armand 17 éves, 11. osztályos tanuló, aki szabadidejében hobbiként foglalkozik a robotikával. Elmondása szerint a sikerhez a lelkesedés és a rengeteg felkészülés egyaránt hozzájárult. A kategóriájában 20-30 csapat közül bizonyult a legjobbnak. Korábbi versenytapasztalatai abban is segítették, hogy gyorsan tudjon dönteni és alkalmazkodjon a pálya különböző kihívásaihoz. A nemzetközi megmérettetésen való részvétel ugyanakkor anyagi feladatokat is jelent. A szervezők a repülőjegy biztosításával támogatják a kiutazást, a kinti szállás és tartózkodás költségeit azonban még elő kell teremteni. Ebben az iskola alapítványaira és további támogatókra számítanak. Mivel Óbuf László felkészítő tanár betegsége miatt nem tudja elkísérni a csapatot, Armand édesapja utazik majd vele Dél-Koreába. A Belvár diákjai a nemzeti döntőn több további szép eredményt is elértek. A falkrész kategóriában Lajos Barnabás és Nacsa Mirabella második helyezést szerzett. A 3 kg-os szumó kategóriában Puják Attila és Várhelyi Levente a harmadik helyen végzett. Az U19-es 1 kg-os szumó kategóriában Lajos Bertalan és Markót Mira negyedik lett, míg az U19-es vonal követő kategóriában Mogyorósi Marcell és Csaba Zoárd az ötödik helyet szerezte meg. A tanulókat Óbuf László készítette fel a versenyre, az eredmények jól mutatják, hogy az intézményben folyó robotikai oktatás nem csak a műszaki ismeretek fejlesztésére ad lehetőséget, hanem a csapatmunkát, a probléma megoldást és a kreatív gondolkodást is erősíti. Földi Armand előtt most újabb kihívás áll, a nemzetközi mezőnyben is bizonyíthatja tudását, és a dél-koreai világversenyen képviselheti a magyar robotikát.

0: Megkezdődött Gyula őszi virágosítása, számolt be mindenről dr. Görgényi Ernő, a Fürdőváros polgármestere. A város különböző pontjain árvácskák és kék nefelejtsek kerülnek a virágágyásokba, összesen 17.280 növényt ültetnek el. A polgármester ismertetése szerint a virágok döntő többségét, 17.000 darabot az árvácskák adják. Ezek 23 különböző fajtájával találkozhatnak majd a városban élők és az odalátogatók. A növények mellett 280 kék nefelejts is színesíti majd a közterületeket. Az őszi virágosítás célja, hogy a hűvösebb hónapokban is rendezett, színes és kellemes látványnyújtó környezet fogadja a gyulaiakat és az ide érkező vendégeket. A virágok a város több pontján jelennek meg, így a következő időszakban fokozatosan válhatnak láthatóvá az újonnan kialakított virágos felületek. Dr. Görgény Ernő a tájékoztatásában úgy fogalmazott, hogy a munkálatok eredményeként hamarosan még színesebb, virágosabb és szebb környezet várja a gyulaiakat és az ide látogatókat. 24 év után ismét a Békés Csabai Szakképzési Centrum Nemes Tihamér Technikum közismert nevén a GSZI diákpolgármestere nyerte el Békés Csaba diákpolgármesteri címét. Pocsai Levente győzelmével zárult a 34. Csabai Garambonciás Napok programsorozatának választási küzdelme. A siker hátterében az iskola diákjainak, pedagógusainak és segítőjének széles körű összefogása állt. Fölkel Csaba, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Nemes Tihamér Technikum igazgatója mondta, hogy az eredmény mögött évek óta tartó közösségi munka és elhivatottság húzódik meg. A kampány előkészítésében a 9. évfolyamtól egészen a 13. osztályosokig szinte az egész iskola részt vett és közösen támogatták a jelöltet. A kampányban több mint 100 diák és segítő vállalt közvetlen szerepet. Földi Zsolt, a Diák Önkormányzat munkáját segítő pedagógus kiemelte, a fiatalok érettségét mutatta, hogy az esetleges nézeteltéréseket és konfliktusokat is jól kezelték. Nem alakult ki széthúzás, így a felkészülés és a kampány ideje alatt végig jó hangulatban dolgozhattak együtt. A hónapokon át tartó munka végén Pocsai Levente átvehette a városi jelképes kulcsát és felkerült a fejére a diákpolgármesteri korona is. Rácz Nóra Brigitta kampányfőnök szerint a felsőbb éves diákok és a tanárok tapasztalata nagy segítséget jelentett a szervezés során. Úgy fogalmazott, hogy nélkülük sokkal nehezebb lett volna felépíteni a sikeres kampányt. A győzelem pillanataiban a GSZI diák seregét hatalmas öröm töltött el. Pocsai Levente diákpolgármester arról beszélt, hogy augusztus elejét szinte családként működtek együtt. Reggel 8-tól este 8-ig az iskolában voltak, és bár rengeteg munkát fektettek a felkészülésbe, mindvégig élvezték a közös tevékenységet. A Nemes Tihamér Technikum sikere ismét megmutatta, milyen eredményeket hozhat a fiatalok összefogása, a kitartó munka és a közös célokért vállalt felelősség. A Csabai Garambonciás Napok nem csak a diákpolgármester megválasztásáról szól, hanem lehetőséget is ad arra, hogy a fiatalok megmutassák szervező készségüket, kreativitásukat és közösségépítő erejüket. A vállalkozások hatékonyabb működéséről tartottak szakmai workshopot Békés Csabán a Munkácsi Mihály Múzeumban. A cég Ne a tulajdonosom múljon című rendezvényen azt vizsgálták, hogyan lehet úgy megszervezni egy vállalkozás mindennapi működését, hogy ne minden feladat és döntés a tulajdonosra háruljon. A kis és középvállalkozásoknál gyakori, hogy a vezető egyszerre foglalkozik az irányítással, az értékesítéssel és az ügyintézéssel, ami a cég növekedésével egyre nagyobb terhet jelenthet. A workshopon ezért olyan gyakorlat megoldásokat mutattak be, amelyek segíthetik a feladatok megosztását, az átláthatóbb munkaszervezést és a hosszú távon is fenntartható működést. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Start Rádió. Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
3: Kívánságműsor
4: a Start Rádióban.
5: Imádom. Jézre, jó zenék vannak itt.
4: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor.
5: Hey, yo, big wave. Tell the mic on.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene is, még többen, ne pedig kíváncsiak műsorunkat hallják. Legyenek önök a mi kis zenei szerkesztőink, és kérjék kedvenceiket a rádió weboldalán. A következő üzenettel megyünk tovább. Sziasztok, ebédszünetben hallgatom a rádiót a kollégáimmal, és szeretnék kérni egy pörgős dalt, küldöm sok szeretettel a munkahelyi csapatnak, akik mellett még a csütörtök is gyorsabban telik. Köszi, Erika. It's my

0: és még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Drágám, emlékszel, amikor beköltöztünk? Micsoda tinédzser lámúr volt.
2: Hagyj szívem, a lámúr már a múlté. Most a glamúr jön.
1: Már megint vásárolni megyünk?
2: Na-na, október 15, 16, 17. Glamúr napok a Színfoltban.
3: Vigyél új szint otthonodba. Színfolt bútor. Békés Csaba, Békési út 46-48.
4: Te mit csinálsz hétvégén?
5: Térkövet nézek.
4: Aha, és hol?
5: Az Aranyi építőanyagnál. Van bemutató faluk,
6: és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
7: Leier Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál.
8: Ahol az őszi felújítás kezdődik.
7: Fedezd fel a Leier Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag.
8: Ahol az ősz, tér és kerítéskövekkel kezdődik.
7: Békés Csaba, Mazár László utca 18.
9: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
10: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
11: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
12: Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz!
13: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net 66 520 600.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene is, még többen, ne pedig kívánság műsorunkat hallják. Az utolsó kérésünkhöz érkeztünk el, Eszperg így szól. Sziasztok! A mai nap különösen szép számomra, mert ma van a kisfiam születésnapja. Szeretném neki üzenni, hogy nagyon szeretem, büszke vagyok rá, és kívánom, hogy mindig legyen oka mosolyogni. A dalt rátok bízom. Köszi, Zsuzsi!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Rádió 24, benne pedig életünk zenéi. És ma október 15-e csütörtök van. Sok boldogságot kívánunk Teréz nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Rudolf Péter Kossuth díjas magyar színész. De ma ünnepli születésnapját Járai Máté, Mjászai Mari díjas magyar színész és Bruno Senna, brazil autóversenyző is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk!

Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió.

0: Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. Sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel, kora délelőtt keleten, délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. A Dunától keletre többfelé élénk lesz az északi, északkeleti szél. Holnap a legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul.

0: Ez a Stolt Rádió, sok zene és még több. És ma október 15-e, csütörtök van, ma van a Fehér Bot, a Vakok és Gyengélátok Nemzetközi Napja, de ma van az Ölelés Világnapja, a Falusi Nők Világnapja és a Kézmosás Világnapja is. De nézzünk még érdekességeket, például 66 évvel ezelőtt ezen a napon Ringo Starr először játszott együtt a Beatles-szel, a Summertime feldolgozását vették fel Hamburgban. 36 évvel ezelőtt ezen a napon indult meg a kereskedelmi mobiltelefon szolgáltatás Magyarországon, és 243 évvel ezelőtt ezen a napon hőlégballonnal a levegőbe emelkedett az első ember, egy francia fizikus. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább.
1: Ritmus! Ritmus!

0: még több. Sport Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz!
3: Drágám, emlékszel, amikor beköltöztünk? Micsoda tinédzser lámúr volt.
4: Hagy szívem, a lámúr már a múlté. Most a glamúr jön.
3: Már megint vásárolni megyünk?
4: Na-na, október 15-16-17. Glamúr napok a Színfoltban.
5: Vigyél új szint otthonodba. Színfolt bútor. Békés Csaba, Békési út 46-48.
6: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
7: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66-443-494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
8: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, Bioderma és Úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
9: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
10: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene,
11: sok a

Ez a Start Rádió, sok zene is még több. Benne pedig ideje elköszönöm Önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelidít. További szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom Önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zenés, még több. Aracki Zoltán, mégis ebben az órában jönnek nagy kedvenceink.

Itt lesz például a Ten Sharp-tól, a You, hallhatjuk majd Olive-től a Jornada Lant és a Coldplay-től. Charlie Brown-t, nem beszélve az Underdog Project-ről sem, aki viszont a Summer Jam-et hozza. Kedves délután hallgassátok a Startot, benne egy kiváló közreműködés. Paul McCartney és Jacko közös dalával indítjuk az órát. Itt a Say, Say, Say.

Ez a Start a 98.4-en, a mai napon október 15-e van, a Teréziák és a Terézek ünneplik névnapjukat. A Terézia görög eredetű név, melynek származása és jelentése bizonytalan. A név jelentésére két elmélet is megtalálható. Az egyik szerint egy földrajzi hely nevéből származik, valahol Santorini környékén, a másik jelentés pedig arató, szüretelő, vadásznő. A Teréz pedig a Terézia név rövidülése. Kedves Teréziák és kedves Terézek, boldog névnapot és Isten éltesse a születést!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Nyilvánosságra hozták a 2018 és 2020 között hozott titkos kormányhatározatokat, amelyek a meddőségi klinikák államosítását készítették elő. A dokumentumokból kiderül, hogy az állam több 10 milliárd forintot szánt a magánintézmények és a hozzájuk tartozó ingatlanok felvásárlására a fokozott állami szerepvállalás jegyében. A lépést az akkori indoklás szerint a forrásokkal való visszaélések kivédésével magyarázták, ám ezt azóta sem bizonyították. Nyomozást indított a budapesti rendőrfőkapitányság az idei augusztus 20-ai rendezvénysorozat közbeszerzési eljárása miatt versenykorlátozó megállapodás gyanújával. A hatósági eljárás feljelentések alapján indult, amelyek szerint a meghívásos tendert törvénytelenül manipulálhatták a nyertes cég javára.

0: Az ügyben érintettként felmerült Radnai Márk kormánybiztos neve is, aki ugyanakkor visszautasította a vádakat és közölte, hogy nem vett részt a rendezvény megszervezésében. Egyesült a Népszava szerkesztősége a napokban újraindult Népszabadsággal. A 10 évvel ezelőtt bezárt Népszabadság most online újságként és nyomtatott heti lapként tér vissza a médiapiacra, miután a pénzügyi nehézségekkel küzdő Népszava újságírói csatlakoztak a projekthez. A kiadó tájékoztatása szerint a Népszava korábbi tartalmai továbbra is elérhetőek maradnak az nso.hu oldalon, miközben az Egyesült Szerkesztőség munkáját a Foresight Media Group biztosítja a következő 2 évben. Egyre nagyobb számban szaporodik a magyar erdőkben az Észak-Amerikából származó mosómedve, a Huron Ökológiai Kutatóközpont tájékoztatása szerint. Az európai természetes környezetben inváziós fajnak számító emlős rendkívül jó alkalmazkodó képességgel és mindenevő életmóddal rendelkezik, tartós megtelepedése és terjedése pedig már az őshonos hazai állatfajok populációit is veszélyezteti.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt, lassan 2,5 perccel, ez a start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok, sziasztok! Ebben az órában jön a Farm és az All Together Now, hallatjuk majd a Razor Light-on az Amerikát, és érkezik Jimmy Somerville, valamint a You Make Me Feel. Kedves délutánt hallgassátok a startot, benne egy filmzene, ami ráadásul feldolgozás, az Abba volt, azt hiszem az eredeti előadó, már is szól Amanda Seyfried, Ashley Lilly és Rachel McDowell közös felvétele. Itt a Gimme Gimme Gimme.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz!
2: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
3: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Október 14-e és 16-a között a borsodi fél literes dobozos 239 forint, a 2 literes Pepsi Cola 449 forint és az 1 literes étolaj csak 639 forint.
4: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
7: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
8: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteik utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
9: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

Házas tart a 98.4-en. Holnap sok napsütésre számíthatunk az időnként megjelenő felhőkből. Legfeljebb reggel, kora délelőtt fordulhat elő jelentéktelen eső. Többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Hajnalban 4, még holnap délután 16 fokot mérhetünk.

0: Start Rádió.
1: Közlekedési információ.
2: Közműépítés akadályozhatja a közlekedést Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalomnál, Mezőberényben a Petőfi úton és Kevermesen a Battonyai úton. Jó utat!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Akár 250 ezer érintettje is lehet a gyermekvédelmi intézményekben történt bántalmazásoknak, Gyurkó Szilvia államtitkár szerint a kormány 1 milliárd forintos jóvátételi alapot hoz létre, az áldozatok pedig jogi és pszichológiai támogatást kérhetnek. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy a hasonló esetek megelőzésére az intézményi hierarchiát megkerülő közvetlen és névtelen jelzési rendszert építenek ki a gyermekvédelemben. Elindul a jövő héten az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek közvetlenül értékelhetik az ellátást és jelezhetik az esetleges panaszokat, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető ismertette, hogy október 15-én várólista csökkentő program indul, a keleti ország részben pedig a térségi ellátás fejlesztésére régiós kórházak kialakítását kezdik meg. Januártól emellett egy független minőségbiztosítási hatóság felállítását is tervezik a beteg biztonság szigorú ellenőrzésére. Megindokolta a fakivágási moratórium részleges feloldását Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A tárcavezető közösségi oldalán kifejtette, a teljes tilalom fenntartása lakossági fűtési válsággal, munkahelyek megszűnésével és milliárdos kártérítési perekkel fenyegetett volna. A kijelölt védett erdőterületek 35%-ában, valamint a 120 évnél idősebb állami erdőkben továbbra is tilos a fakivágás, az erdőgazdaságokat pedig a jövőben profitmentes természetvédelmi alapú működésre állítják át. Sikeresen lezárult az országos mentőszolgálat.

0: Az nagyszabású eszközpark fejlesztési projektje közel 20 milliárd forint Európai Uniós támogatásból 256 modern mentőgépjárművet, valamint több száz orvostechnikai berendezést, köztük több funkciós defibrillátorokat és EKG készülékeket állítottak a betegellátás szolgálatába.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, hello, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok. Jön majd Jan Hammer, illetve hát egy közreműködés, Jan Hammer és TQ közös dala, Cracked Steam, aztán itt lesz ebben az órában a Depeche Mode ikonikus dala, Person a Jesus, és hallhatjuk majd Kelis és Szíló közös felvételét, a Lil Start. Kellemes délutánt, hallgassátok a Startot, ó, itt lesz még a Police és az Every Breath You Take, úgyhogy mindenképpen hallgassátok a Startot, benne itt a Technotronic a 80-as évek végéről, már is szól a Pump Up the Jam.
3: Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Drágám, emlékszel, amikor beköltöztünk? Micsoda tinédzser lámúr volt.
3: Hagy szívem, a lámúr már a múlté. Most a glamúr jön.
2: Már megint vásárolni megyünk?
3: Na-na, október 15, 16, 17. Glamúr napok a Színfoltban.
4: Vigyél új szint otthonodba. Színfolt bútor. Békés Csaba, Békési út 46-48.
5: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak! Részletek csabacenter.hu.
6: Mostanában szürkületben már nem olyan jó vezetni.
7: Nekem meg olvasáskor hamar elfárad a szemem.
8: Ismerős? Nem a betűk lettek kisebbek, és nem is az utak lettek sötétebbek. Egyszerűen ideje megnézni, hogyan lát. A Meseoptikában személyre szabott vizsgálattal és saját műhelyben készült szemüvegekkel segítünk, hogy magabiztosabban, kényelmesebben és örömmel nézzen a világra. Meseoptika. Lásd tisztán, élj mesésen. Optikamese.hu. Békés Csaba, Andrássy út 29-33.
9: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
10: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66-443-494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
11: Te mit csinálsz hétvégén?
12: Térkövet nézek.
11: Aha, és hol?
12: Az Aranyi építőanyagnál. Van bemutató faluk, és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
13: Leier Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál.
14: Ahol az őszi felújítás kezdődik.
13: Fedezd fel a Leier Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag.
14: Ahol az ősz, tér és kerítéskövekkel kezdődik.
13: Békés Csaba, Mazár László utca 18.
15: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66-333-333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

Ez a Start a 98.4-en. A magasban enyhébb légtömeg áramlik hazánk fölé, emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok előfordulhatnak. Dekoncentráltság és fáradékonyság is felléphet. A parkfű virágporának pollen koncentrációja országszerte alacsony, közepes szintre csökkent, de a következő napokban a szárazabb idő hatására kismértékben emelkedhet a koncentráció, emiatt ismét előfordulhatnak enyhén allergiás tünetek. Száraz utakra számíthatunk, ugye csapadék csak valahol a Dunántúlon valószínű, néhol megélénkülhet a nyugati szél, emiatt kissé csökkenhet a járművek menet stabilitása. Jó utat a közlekedőknek!

0: Startrádió.
1: Közlekedési információ.
2: Közműépítés van Békés Csabán a Gyulai úti körforgalomnál, Mezőberényben a Petőfi úton és Kevermesen a Battonyai úton. Jó utat!

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Hello, 6 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Paracki Zoltán, vagyok ebben az órában, hozom a Polyphony Spree Nirvana feldolgozását, itt lesz majd a Lithium, érkezik a Kiss-től a Crazy Crazy Night, jön még ebben az órában a Heaven Street 7 és az Eraser egy darab. Hallgassátok tehát a Startot ebben az órában is, már is folytatjuk még hozzá Pet Shop Boys-szal itt a

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Nem hétköznapi élmény. Nem hétköznapi lények. Nem hétköznapi találkozások. Csak október 31-ig. Már csak napjai vannak hátra. Izgalmas dinoszaurusz kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban. Meneküljenek a Munkácsy Mihály Múzeumba, amíg nem késő. Október 31-e után késő lesz!
2: Drágám, emlékszel, amikor beköltöztünk? Micsoda tinédzser lámúr volt.
3: Hagyj szívem, a lámúr már a múlté. Most a glamúr jön.
2: Már megint vásárolni megyünk?
3: Na-na, október 15, 16, 17. Glamúr napok a Színfoltban.
4: Vigyél új szint otthonodba. Színfolt bútor. Békés Csaba, Békési út 46, 48.
5: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10.000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150.000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
6: A Bora Kft. Óriási választékkal várja önt Békés Csabán a Gyóni Géza utca 11 szám alatt. Október 14-e és 16-a között a borsodi fél literes dobozos 239 forint, a 2 literes Pepsi Cola 449 forint és az 1 literes étolaj csak 639 forint.
7: Nyitvatartás hétfőtől szombatig reggel 8-tól este 8-ig. Válassza a prémiumot elérhető áron. Békés Csaba, Gyóni Géza utca 11.
8: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
9: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben.
10: Padlószőnyegek már 2590 forinttól, laminált padlók, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók.
11: Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
12: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az InternetX szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. InternetX, a minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

Ez a Start a 98.4-en, jöjjenek az évfordulók. 66 éve Ringo Starr először játszott együtt a Beatles-szel, a Summertime feldolgozását vették fel Hamburgban. 78 éve Buenos Airesben megszületett Chris de Burgh, ír, popénekes, zeneszerző, gitáros és szövegíró. 50 éve Ike és Tina Turner utoljára szerepeltek együtt színpadon. 42 éve megjelent Julian Lennon bemutatkozó albuma, melynek címe Válott volt. És 30 éve Tommy Lee, a Mötley Crüe dobosa ellen eljárás indult, mert leütött egy fotóst.

Ez a Start a 98.4-en, ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok. Holnap 3-kor várok mindenkit vissza, addig is, ha tehetitek, hallgassátok minél többet a Startot. Sziasztok, viszont hallásra!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Az Ukrán Parlament Oktatási Bizottsága egyhangulag elfogadta azt a törvénytervezetet, amely visszaállítja a kárpátaljai magyarok oktatási és nyelvi jogait. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke elmondta, a magyar és ukrán szakértők közös megállapodása alapján készült javaslat elfogadásával nagyrészt visszakapja a közösség a 2017-ben korlátozott jogait. A törvény tisztázza a magyar iskolák státuszát, biztosítja az anyanyelvű oktatást az órákon kívül is, és stabilitást hozhat a kárpátaljai magyar iskola rendszerben. Békés megállapodással lezárultak a Magyarország ellen indított európai perek a korábban kiszabott parlamenti tiszteletdíj levonások ügyében, tájékoztatott Forsoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke. Az Emberi Jogok Európai Bírósága jóváhagyta a Tordai Bence és Jakab Péter ügyében hozott egyességet, így a további perköltségek elkerülése érdekében az állam megtéríti az érintett képviselők korábban elvont járandóságát. A házelnök jelezte, a túlzó mértékű szankciók megelőzésére kezdeményezik az országgyűlésről szóló törvény módosítását is. A Bicskei Gyermekotthon elítélt igazgatójának a korábbi eljárásokban feltártnál jóval több áldozata lehetett, Gyurkó Szilvia szerint. A gyermekvédelmi államtitkár azt is bejelentette, hogy a kormány 1 milliárd forintos jóvátételi alapot hoz létre a bántalmazott fiatalok jogi, pszichológiai és lakhatási támogatására. Egyre nagyobb számban szaporodik a magyar erdőkben az Észak-Amerikából származó mosómedve, a Huron Ökológiai Kutatóközpont tájékoztatása szerint. Az európai természetes környezetben inváziós fajnak számító emlős, rendkívül jó alkalmazkodó képességgel és mindenevő életmóddal rendelkezik, tartós megtelepedése és terjedése pedig már az őshonos hazai állatfajok populációit is veszélyezteti.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok zene és még több. Start Rádió.
3: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e heti vendége Sallai András, a Jézus Sziget Egyesület elnöke. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk.
2: Sok a zene,
0: Start Rádió.
2: És még több.
4: És még több.
3: A Jézus Sziget rendezvényen rengeteg zenei formáció és kiállító, hogyha

0: lehet így mondani, megfordult. Hogyan válogattátok össze a fellépőket?
1: A fellépők összeválogatása az azt lehet mondani, nagyon tudatos volt, tehát ahogy felépítettük ugye az egész napot, az indult ugye a 10 órakor ugye indítottuk, és 10 órakor az volt a bennünk a megfogalmazás, hogy azt ott egy elcsendesedéssel kell kezdeni, tehát egy istentisztelettel, egy kis mini formáció, nyilván nem egy teljes istentisztelet, de az, hogy legyen az, ami az imaházakban, templomokban is van, az Isten tisztelet, ahol igéfelolvasás van, ahol egy kis ének van, és közös gondolkodás van, tehát ez nagyon fontos, hogy így induljunk meg, ezt úgymond a léleknek a rákészülése, amit így megfogalmaztunk, és utána igazából szép fokozatosan építettük föl, mind ütemben, mind stílusban, egészen ugye az este 9-ig, ahol már úgymond a fiataloknak is igyekeztünk kedvezni, tehát itt volt a liturgikus énekeken át, a klasszikus dicsőítő dalokon keresztül, hip-hop formációban is, és akkor egy ilyen a legvégén ugye ez a elektropop talán stílus, amit ti is képviseltetek, tehát...
0: De ezt most nem azért, tényleg nem azért tettem föl ezt a kérdést, hogy most megemlítsünk.
1: De fontos megemlíteni, igen, hogy pont azért volt jó ez az egész, mert azt akartuk ezzel is kifejezni, hogy ez mindenkinek is szól. Tehát úgy gondoltuk, hogy ha valaki eljön, az mindenki a kis szeletet ebből a tortából talán el tud vinni ebből az egész eseménysorozatból, ami ott van. Mindenki találhat magának kedveset. Úgyhogy mindenféle is volt gyakorlatilag.
0: Igen, tehát a dicsőítés az olyan, hogy ugye általános sztereotípia, hogy csak ez a klasszikus zene, csak az akusztikus zene, és ugye érdekes egyébként, hogyha egy kicsit úgy kinyitjuk a szemünket, és körbenézünk így a neten, vagy akárhol, rengeteg olyan formáció van, akik mit tudom én, elektronikus popzenét játszanak, és ugye dicsőítenek közben, csak ugye első hallásra ez nem tűnik annak. És ez szerintem tök jó, hogy nagyon-nagyon sok formája van így a dicsőítésnek. Volt egyébként gyermekprogram is. Erről meséljünk, mert én ezt nem is tudtam, hogy a gyermekprogram konkrétan ugye a Pepe Manó, igen, ő lépett föl nálatok. Ő hogy került a képbe?
1: Az mindig alap volt, hogy valamiféle kis rendezvény, kísérő rendezvény kell, mert ugye úgy számoltunk, és úgy is történt, hogy sok család kilátogatott, és a gyermekeket le kell foglalni. Mm. Ugye ahhoz, hogy mondjuk egy dicsőítésben, egy igeüzenetben el tudjon mélyülni bárki, ahhoz nehéz, hogyha valaki, vagy a kisgyerek úgymond a pólóját rángatja, kiabál, egész idő alatt ugye szegény nem érzi jól magát, mert le kéne foglalni, ezért igyekeztünk ilyen kézműves foglalkozással, akkor volt egy ilyen óriási felfújható dárc, amit ugye tudtak ott kint labdázgatni, szóval, hogy több ilyen programot igyekeztünk így beépíteni, hogy a gyerekek is valahogy elfoglalják magukat, és mindig is az volt a koncepció, hogy ahogy bent is azért van egy zenei formáció, ezért a gyerekek számára is legyen valami kis mini formáció, ezért szerettük volna, hogy akkor úgymond valamilyen formációt megjelenjen, és ugye én nagyon jó barátság vagyok a Baracsi Pistivel, és nekem már régóta megfogalmazott, mert én több ilyen kis rendezvényén voltam, hogy igen, szeretném elhívni, mert olyan különlegesen bánik a gyerekekkel, annyira közvetlen, hogy így megnyílnak előtt a gyerekek, és pont ez a megnyílás, amit mi is így képviselünk, és valahogy úgy éreztük, hogy ebben együtt tudunk működni, és ahogy én felkerestem, szinte már mintha várta volna a kérdés, azonnal igent mondott, nagyon örültünk neki, úgyhogy köszönjük ezúton is neki az, hogy eljött, és akkor ott volt velünk.
0: Sok előadó egyébként megemlíti, ugye, akik gyermekműsorokat csinálnak, hogy a gyermekek azok nagyon-nagyon nehéz közönség, mert ők aztán tényleg face-to-face kimondják, hogyha valami nem oké. Te tapasztaltad, hogy vették alapot a kicsik?
1: Igen, jól érezték magukat, készült egy kis mini videó is, tehát nem volt egy nagy gyereksereg, de ez nem is erről szólt, viszont az, aki ott volt, azt én azt láttam, hogy önfeledten nevettek, ugráltak, ő is jól érezte magát, szóval, hogy ez egy ilyen különleges kis találkozás volt az előadóval és a gyermekekkel, úgyhogy az is egy jól sikerült kis alkalom volt így pluszba. Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Beszéljünk akkor a Jézus-sziget rendezéséről, a megrendezéséről, a háttérmunkákról. Egy picikét lessünk be a kulisszák mögé. Mi volt az, ami egy kicsit megizzasztott titeket? Mi volt az a mozzanat, ami nehezebb volt így feladatban, így a szervezés körül?
2: A szervezésnek ugye az egyik sarkalatos pontja, amivel most is benne vagyunk, az ugye az első, hogy legyen. Nyilván ugye ezt azon azt mondtuk, hogy igen. De ugye ez sem egy olyan egyszerű válasz, hogy legyen, hiszen ennek a feltételét ugye meg kell teremteni, és ugye első az volt, hogy van-e helyünk. Ugye már az első alkalom, amikor ugye a sarkadi helyszínt ugye kiválasztottuk, akkor ott már volt bennünk egy olyan, hogy mindenképpen ezt a helyet szerettük volna, viszont túl későn hívtuk föl őket, tehát ez a rendezvény már következő évre mindig betelik. Viszont mikor ezt mi elkezdtünk ebben gondolkodni, az ugye április környékén volt, mikor megfogalmazott, és áprilisban fölhívni egy ilyen rendezvény, hogy talán nyár van-e szabad hely, hát elég nagy bátorság volt. Igazából ezt megimádkoztuk, hogy mondom, úrunk, ha most ehhez teszem a feltételt, hogyha te ezt a helyet biztosítod nekünk oda, akkor meg fogjuk rendezni. Kicsit ezt is tudni kell, ha már kulisszákról beszélünk, hogy én ezt nem akartam. ezt az rendezvényt az úr akarta, én nem akartam, mert tudom, hogy mivel jár. Tehát teljesen tisztában voltam vele, hogy ez az én szervezetem ezt nem kívánja, hogy itt 30-40 ember mozgat, a rengeteg telefonhívás, a leszervezés, az utolsó védőital is meglegyen, és minden is meglegyen, de viszont olyan nyomás volt rajtam, amit az úr gyakorolt, hogy nem volt választásom, de mindig valami feltételhez szabtam. Viszont ő minden feltételt tökéletesen ugye elgördített előm, és ez az egyik ilyen feltétel volt, amit így elmondanék, hogy fölhívtam, sokadik halasztás után fölhívtam egy reggel 8 óra időpontban, de már hogy fiamat is ugye muszáj, vagy szeretném megemlíteni, aki az én katalizátorom, tehát mindig ő volt az, aki apa hív föl, apa intéz már, tehát majdnem sokszor jobban akarta, mint én lehet. Egy nap erőt vettem, és fölhívtam 8 órakor, ez hétfőn volt 8 órakor, kiderült, hogy náluk az indulás ott azon a helyen, és akkor az volt a lényeg, hogy mikor fölhívtam, akkor mondta, hogy hát nincs hely, hogy is gondolom, hiszen ez már tavaly betelt, és akkor így egy pár másodperc eltelt, és mondom, jó, oké, nem van, akkor ezt itt letudtuk.
1: De mindent megtettél.
2: Igen, én mindent megtettem. Nem, akkor mentesültem, de azt mondja, egy pillanat, azt mondja, valamit van így mellírva a fizetem, mindjárt nézem. Azt mondja, egy augusztus 18-at lemondtak, vagy a 16-át lemondtak. Kell, vagy nem kell? És akkor ott azonnal döntenem kellett, hogy igen, akkor itt nincs mentség, igen, kell, írd be, és akkor fogunk menni, tehát, hogy már ez az első ilyen alkalom már így alakult, és persze a következőt már akkor lefoglaltuk, de a kérdésre a válasz, a legnehezebb része talán a fellépőknek a szervezése volt, ez volt az, ami egy olyan, hogy kiküldtünk meghívókat, talán többet is, mint amit így gondoltunk, hogy jönnek, és pont az idejében volt az, hogy meghatároztuk, hogy mennyi fellépő legyen, és ugye az első évben 12 dicsőítő csapat volt, és azt éreztük, hogy az nagyon sok, és ebben az évben meghatároztuk, hogy akkor 8-nál több ne legyen, de végül úgy alakult, hogy 10 lett, hiszen akik kiküldött meghívókból végül is olyanok is felhívtak utolsó pillanatban, akik mondták, hogy na úgy alakult, hogy mégis tudunk jönni, hát mi meg nem akartunk nemet mondani. Úgyhogy az egyik rész az volt, hogy vajon jönnek-e, aztán meg, hogy hú, most meg viszont már nagyon sokan vannak,
1: Úristen, jöttek,
2: igen, most mi lesz, úgyhogy de mindenre mindig megvolt a segítség, az emberek révén is, és fölülről is érkezett a segítség, úgyhogy ezúton is köszönöm minden segítőnek, aki velünk volt, és megcsinált ezt az alkalmat, oda szánt az idejét, úgyhogy itt tudom összefoglalni. Startrádió.

0: Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Beszélgetésünket holnap 19 órától folytatjuk. Tartsanak velünk holnap is. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

egy hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy hogy jól aludjak el.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Köszöntöm Önöket, Gíci Adrien vagyok. 12 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Újabb padot helyeznek ki az élővíz csatornapartján Békéscsabán. Dél-Koreában képviselheti Magyarországot a békéscsabai diák a robotvilágbajnokságon. Több mint 17 000 virágot ültetnek el Gyulán. Bővítik a kikapcsolódási lehetőségeket a békéscsabai családok egyik kedvelt pihenőhelyénél. Szarvas Péter polgármester tájékoztatása szerint újabb padot helyeznek ki az élővíz csatorna partján, a Fia Géza tér és a Kanális utca közötti híd közelében. A városvezető a közösségi oldalán arról írt, hogy a csatorna környéke sok békéscsabai számára jelent kellemes kikapcsolódási lehetőséget. A part mentén jól esik sétálni, megállni egy rövid időre, beszélgetni vagy egyszerűen csak nézelődni. A környéken már évek óta áll egy pad, amelyet a helyiek rendszeresen használnak. Az elmúlt időszakban több család is jelezte a polgármesternek, hogy érdemes lenne növelni a kihelyezett padok számát, hiszen egyre többen töltik itt a szabadidejüket. A lakosság észrevételekre reagálva ezért újabb ülőhelyet alakítanak ki a területen. A fejlesztés egyszerű, ugyanakkor a mindennapokban is hasznos változást jelentett. Az új pad lehetőséget adhat arra, hogy a sétálók, a környéken élők és a családok kényelmesebben pihenjenek meg a csatornapartján. Az ilyen kisebb fejlesztések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a városi zöld területek és a vízparti sétányok még inkább a közösségi élet és a szabadidő eltöltésének kedvelt helyszíneivé váljanak. Kiemelkedő eredményeket értek el a békéscsabai belvárosi általános iskola és gimnázium, vagyis a Belvár tanulói a Budapesten megrendezett Robotex nemzeti döntőn. A 101 csapat részvételével zajló versenyen Földi Armand szerezte meg az első helyet az U19-es vonalkövető kategóriában. Ezzel kivívta a jogot arra, hogy Dél-Koreában a nemzetközi világbajnokságon képviselje Magyarországot. Az iskola robotikai képzése komoly hagyományokra tekint vissza. Óbuh László felkészítő tanár, az intézmény informatika tanára és igazgatóhelyettes elmondta, hogy a 9. és 10. évfolyamon heti 2 órában orientációs képzésként választható a robotika. Az így kialakuló közösségben a 9. osztálytól a 12. tanuló diákok együtt dolgoznak, vegyes csapatokban építik és programozzák a robotokat, miközben egymástól is sokat tanulhatnak. A világbajnoki részvétel lehetőségét megszerző Földi Armand 17 éves, 11. osztályos tanuló, aki szabadidejében hobbiként foglalkozik a robotikával. Elmondása szerint a sikerhez a lelkesedés és a rengeteg felkészülés egyaránt hozzájárult. A kategóriájában 20-30 csapat közül bizonyult a legjobbnak. Korábbi versenytapasztalatai abban is segítették, hogy